Bach zenéje hangzott el Ottorino Respighi átdolgozásában. Respighi megtartotta a korál fő témáját, de kiegészítette gazdag harmónia és ritmikai szövetekkel, textúrákkal. Thomas de Hartmann hegedűversenye következik, Joshua Bell a szólista.

Joshua Bell és a BBC szimfonikus zenekara adta elő Thomas de Hartmann hegedű versenyét. Az orosz-amerikai szerző kezdetben az orosz szimfonikus hagyományt folytatta, de zenéjében ötvözte a keleti dallamvilágot a nyugati klasszikus formákkal. A ráadás Chopin S-dur nocturne volt a hegedű művész átiratában.

Chopin Ezdur nocturnjét Joshua Bell átdolgozásában és előadásában hallottuk. Henrik Mikolaj Gurecki legismertebb műve a harmadik szimfónia, másnéven Születés, gyász és remény szimfóniája. 1976-ban fejezte be. Most ezt hallgatjuk meg, a szólót Francesca Ciejina énekli.

Erik Mikolaj Gurecki harmadik szimfóniája hangzott el Francesca Ciejina és a BBC szimfonikus zenekara előadásában, vezényelt Dália Staszewska. A szimfónia lassú, meditatív, ismétlődő motívumokkal építkezik. Johann Christoph Bach kantátája szól most a Notturnóban.

Der Mensch von Weibe geboren. Johann Christoph Bach kantátáját adta elő a Vox Luminis együttes. Ez a Bach, a híres Bach család tagja, Johann Sebastian idősebb unokatestvére volt. A mű címe magyarul egyébként az ember asszonytól született bibliai szövegre épül. Szimanowski harmadik szonátája következik.

Karul Simanovszky harmadik szonátáját Jerzy Godzsisevszky játszotta. Simanovszky kedvelte a természetet, a hegyeket, egy időben pedig nagyon foglalkoztatta a folklór, ő is meg akarta ismerni népe zenéjének gyökereit, és ez természetes egy zeneszerzőnél. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Szergej Rachmaninov első szimfóniája a komponista fiatalos és érzelmes hangvételű műve, amely a romantikus orosz szimfonikus hagyományt követi. A darab premierjét 1897-ben tartották Glazunov vezényletével, az előadás híressé vált a tragikus körülmény miatt. Glazunov állítólag teljesen részegen vezényelte a koncertet, így a szimfónia rossz fogadtatásban részesült, és Rachmaninov életének egyik legmélyebb alkotói válságát okozta. A második tétel nagyon különleges, szép lírai zene, majd meghallják. A BBC Filharmonikus zenekara játszik.

Rachmaninov első szimfóniáját játszotta a BBC filharmonikus zenekara John Storgatz vezényletével. Rachmaninov évekig nem akart komponálni a bemutató után, depresszió és egy alkotói blokk gyötörte őt. Harry Purcell aténi Timon kísérő zenéje következik a Notturnóban.

Harry Purcell muzsikája hangzott el, az Athéni Timon kísérőzene. Előadta Lynn Dawson, Gillian Fisher, Roger Scully Crump, Paul Elliott, Michael George, Stephen Varco, a Monteverdi kórus és az angol barokk szólisták, vezényelt John Eliot Gardiner. Maya Le Rub Obradovics kompozíciója következik, az Elvarázsolt völgy balladája.

Maja Leroux Obradovics kompozícióját, az Elvarázsolt völgy balladáját hallottuk, előadta a zeneszerző, aki kiváló gitáros és a belgrádi szimfonietta. A komponista hölgy egyébként Szerbiában született és Genfben nőtt fel, aztán elhagyta Svájcot és visszatért Belgrádba. Hildegard von Bingen zenéje következik.

a 12. század csodájának, Hildegard von Bingennek műveit a Szekvencia együttes szólaltatta meg. Ez a hölgy teológiát tanult, zeneműveiben gyakran használta fel a természetből ellesett képeket, és szentté is avatták. Johannes Brahms Gémol prelúdiuma és fugája következik.

Brahms G-moll preludiumát és fugáját légitárs nejbe jóvoltából hallottuk. Peter Maxwell Davis korunk elismert zeneszerzője és dirigense volt, 2016-ig élt. Most következő művének címe Szomorú paván a zavaros időkben. Előadja a Pavel Haas vonós négyes.

Peter Maxwell Davis muzsikája hangzott el, a szomorú pavana zavaros időkben előadta a Pavel Ház honos négyes. Life Strand zeneművek következik, az a cím, hogy átsétálok a réten. Ez a norvég zeneszerző állítólag nagyon szeret kísérletezni, és a modern zenei technikákat is alkalmazza.

átsétálok a réten Leif Strand zeneművét Eivind Welsby átdolgozásában Ole Edvard Antonsen és az Argóviai Filharmonikus zenekar adta elő. Befejezésül Alessandro Piccinini 6. tokkátáját hallgatjuk meg. Köszönöm szépen a figyelmüket, Katona Márta és Mátyus Otto nevében is búcsúzik a műsorvezetője Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írta Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe, az Ízek utcája, a nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Holnap új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média Szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam 2 házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált. Kora estétől a Szent Jobb körmenetet, majd a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A Magyar Egészségügyi és Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön és mérhető eredményeket hozzon a betegek és az egészségügyi dolgozóknak is. Elrendelte a bírósága az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos, a következő napokban jelentősen melegszik az idő. 6 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Ma kora délután Giacomo Balduzzi és a Pápai Szkóla hangversenyét hallgathatják meg. Az olasz orgonista Bach és Marcel Dupré darabjait játssza, míg a Római Pápai Egyházzenei Intézet Gregorián Szkólája Gregorián dallamoktól kezdve kortárs korálvariációkat, antifónákat ad elő. Templomi muzsika. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztiválról beszélgetünk.
4: Én 50 éve vagyok kultár tanítványa, és maradok, amíg élek. Úgyhogy ez nekem egy mindennapi suli. Nincs olyan nap az én életemben, hogy valahol, valamivel engem ne tanítana.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
5: Augusztus 20-a, egyszerre tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Jó reggelt és kellemes ébredést kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is. Augusztus 19-e szerda van, a hubák ünneplik ma névnapjukat, nekik kívánunk sok boldogságot, és természetesen mindenki másnak is, aki ma ünnepel, így nagy szeretettel köszöntjük születésnapján Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt díjas magyar népdalénekest, előadó művészt, és Isten éltesse őt sokáig. Elmondom még elérhetőségeinket. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk pedig muzsikáloreggel@kukacradio.hu. És Vivaldi zenéje szól elsőként ezen a szerda reggelen. A Hámol hegedű verseny harmadik tételét hallhatjuk. Hát ez olyan tipikus Vivaldis koncertó tétel. Nicola Benedetti lesz a szólista, és közreműködik a Benedetti Barokk Zenekar.

Antonio Vivaldi 386-os jegyzékszámú H-moll hegedű versenyéből ez volt a harmadik tétel. Nicola Benedetti volt a szólista, és saját együttese, a Benedetti barokzenekar kísérte. Most szimfonikus zene következik Antonin Dvorzsáktól. A 8. G-dur szimfónia lassú tételét fogjuk meghallgatni, ennek hangneme C-moll, és a vonóskar indítja, nagyon bensőséges a tétel indítása, és ez az érzelmesség nem is annyira a német romantikára jellemző, ami ugye nagy hatással volt Dvorzsákra, hanem ez sokkal közvetlenebb szálakkal kötődik a szláv kortárs szerzőkhöz, elsősorban Csajkovszki világához. Hallgassuk most a Philharmonia zenekar tolmácsolásában. Vezényel Andrew Davis.

és végül ez a téter is durban zárt. Antonin Dvorák 8. G-dur szimfóniájából szólt a második tétel, az Adagio. Előadta a Filharmónia zenekar, vezényelt Andrew Davis. Most az egyik Bach fiú, Johann Christian zenéje következik, a D-dur kvartett Rondó tételét játsza, a Les Ombres kvartett.

Johann Christian Bach D-dur kvártettjéből szólt a rondó tétel, előadta Les Ombres kvártett. Balettzene következik Hacsatúriántól, a Spartacusból szól a nymfák tánca. Ugye Krisztus előtt 74 körül a római birodalomban játszódik ez a balett, az ókori rabszolga lázadás történetét dolgozza fel, úgyhogy közben igazi mondani valója nem a forradalom, hanem az emberi érzelmek, a döntések, az elnyomás idejárt. A nymfák táncát most a Bournemouthi Szimfonikus Zenekar játsza. Vezényel Kirillo Karábic.

0: Aram Hacsatúrián Spartacus balettjéből szólt a Nimfák tánca, tehát nagyszerű tényleg ez a zene, és hát Hacsatúriánt egyébként régóta vonzott a Spartacus alakja, és felfogása szerint idézem, Spartacus unokái ma is élnek, és a 20. század nemzeti függetlenségért vívott harcai rezonálnak a Róma ellenlázadó rabszolga szabadság eszméire. Azt írtam, amit éreztem, és nem azt, amit egy olyan zeneszerző írt volna, aki történetesen abban a korban élt. Ő nyilván más szemmel nézte volna a történteket, más gondolatokat ébresztettek volna benne az események. Eddig az idézet. A felvételen a Bormöszi szimfonikusok játszottak, vezényelt Kirilló Karábic.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt fél hét, a muzsikáló reggelt Schubert zenéjével folytatjuk, méghozzá egy zongora négykezes következik tőle, és hát Schubert ezt a műfajt is nagyon komolyan művelte. Az F-dur uvertűr következik, most jegyzékszáma 675, van ennek egy lassú bevezetője, aztán kezdődik majd a gyors allegro. Jara Tal és András Gröthuysen játszik zongorán.

Ez volt Franz Schubert-től az F-dur uvertűr, jegyzékszáma 675, Jara Tal és Andreas Gröthuysen játszott zongorán. Karl Friedrich Weidemann zenéje következik. Ő egy 18. századi fuvola művész és zeneszerző volt, származásáról, pontos születési helyéről és idejéről nincs adat. Az első információ róla, hogy 1725-ben Londonban Handel Tamerlano című operájának bemutatóján fuvolázott a zenekarban, és két évvel később, 1727-ben, amikor Kvánc, akkor híres fuvola művésze Londonba látogatott, akkor Weidemann volt az egyik vezető fuvolista az angol fővárosban. Saját hangszerére írt fuvola versenyéből következik most egy tétel, Amoroso. Olivier Rier játsza fuvolán, közreműködik a La Revue együttes.

számomra mindig a századforduló bécsi kávéházainak hangulatát idézi ez a Kreisler darab, ez a szerelmi öröm volt, Kyungwa Chung hegedült és Philipp Moll zongorázott. Mozart szimfóniái közül hallgassuk most a 130-as jegyzékszámú F-dur szimfónia Andantino tételét. Az itáliai utazás élményeit tükrözi vissza ez a szimfónia, persze a jellegzetes salzburgi Mozart tónus is megszólal benne. A londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Mozart 130-as köhjegyzékszámú F-dur szimfóniájából szólt a második tétel, az Andantino, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. És ha már Mozartot hallgattunk, ehhez kapcsolódik egy programajánló. Milos Forman rendező 8 Oscar-díjas Amadeus filmje élő koncert kísérettel kell életre a Margit szigeten a hosszú hétvégén. A film több mint 40 éves történetében ritkán adódik olyan alkalom, hogy a zenei tételek ne a filmszalagról szólaljanak meg. Ezúttal a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring énekkara tolmácsolásában Ernst van Thiel vezényletével csendülnek fel a filmben szereplő Mozart művek. Tehát Amadeus Live film koncert augusztus 22-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Az óra végén, a hírek előtt pedig hallgassuk még Manuel de Falla a Rövid Élet című művének legismertebb részletét, ez a tánc. Paco de Lucía előadás átiratában szól, és előadásában is. Ő játssza az egyik gitárszólamot, a másikat Ramón de Algeciras.

0: Ez volt Manuel de Falla-tól a Rövid életből a tánc, előadta Paco de Lucía és Ramón de Algeciras gitáron. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2 továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a buszvezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebben sérült. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, hogy a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virákkal nevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. 21 órától látható a tűzijáték és a megelőző látványos show. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show. A Magyar Honvédség Vitéz Szent Györgyi Dezső 101. repülődandár, valamint a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandár légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat egyenként és kötelékben a Duna ikonikus hídjai, a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Az időjárásról többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késveste 19-25 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Giacomo Balduzzi és a Pápai Szkóla hangversenyét hallgathatják meg. Az olasz orgonista Bach és Marcel Dupré darabjait játssza, míg a római Pápai Egyházzenei Intézet Gregorián Szkólája Gregorián dallamoktól kezdve kortárs korálvariációkat, antifónákat ad elő. Templomi muzsika ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a Korossi Kvartett muzsikál. Ötvös Péter, Robert Schumann és Bartók Béla egy-egy vonós alkotása szól. Schumann zongora ötösében Fehérvári Zoltán a szólista. Tavaly áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
3: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt, kellemes ébredést kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is. Augusztus 19-én szerdán, amikor is a hubák ünneplik névnapjukat, neki kívánunk sok boldogságot, és természetesen minden ünneplőnek is, így nagy szeretettel köszöntjük születésnapján Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Díjas magyar népdalénekest, előadó művészt is, Isten éltesse sokáig. Ezt az órát pedig Beethoven zenéjével indítjuk, méghozzá az Egmont nyitányt fogjuk meghallgatni. Ugye a spanyol elnyomással szembeszálló 16. századi németalföldi gróf Lamoral van Egmont alakja előtt tiszteleg ez a zene, és hát ha jól figyeljük a ritmust, akkor hallhatjuk, hogy az elején ez a pam, pam, pa, pam, pam, ez ugye a sarabandnak a ritmusa, a saraband az pedig egy spanyol eredetű tánc, úgyhogy ezzel a zenével utal Beethoven a spanyol elnyomókra. Hallgassuk a londoni klasszikus zenekar előadásában vezényel Roger Norrington.

Hát jó gyors tempót diktált Roger Norrington, vagy sietett, nem tudom, a buszhoz, vagy sok kávét ivott. Ez a Beethoven Egmont nyitánya volt, a londoni klasszikus zenekar játszott. És hát maradunk a spanyoloknál, ugye az előbb a spanyol elnyomásról volt szó, de hát most más szemszögből tekintünk a spanyolokra. Egy fandango következik Luigi Boccherinitől, aki ugye itáliai születésű zeneszerző volt, de hosszú időt töltött Spanyolországban, a spanyol királyi udvarban, és például a D-dur gitárütös is az ő szerzeménye, amelynek címe fandango, és a negyedik tétel kifejezetten egy fandango tánc, ugye ez egy régi spanyol tánc, többnyire a castagnetta csattogása nagyon jellemző benne, kiemeli a ritmust. Ebben is lesz castagnetta. Gian Giacomo Pinardi játszik gitáron, és közreműködik az Európa Galante Fabio Biondi vezetésével.

Luigi Boccherini D-dur Fandango gitárütöséből szólt a negyedik tétel, a Fandango. Gian Giacomo Pinardi játszott gitáron, közreműködött az Európa Galante Fabio Biondi vezetésével. Bedřich Smetana Prágai Karnevál című szimfonikus költeményével folytatjuk a reggelt. Ez Smetana egyik utolsó zenekari műve, amely a Bevezetés és Polonéz alcímet viseli. A darab hangulata egyszerre ünnepélyes és táncos, és olyan picit látomásos is, amely hűen mutatja Smetana késői újító szellemét. A Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszik, a karmester Rafael Kubelik.

Bedřich Smetana Prágai Karnevál című szimfonikus költeményét hallottuk. A Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Rafael Kubelik. Haydn Ezdur szonátájából hallgassunk egy tételt, a finálét játssza Svjatoslav Richter.

0: Ez volt Haydntól az Ez-dur szonáta fináléja, Svjatoszláv Richter zongorázott. 8:03.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Programajánlóval folytatjuk a muzsikáló reggelt, nagyon gazdag a hosszú hétvége program kínálata. Ugye vasárnapig tart a Zempléni Fesztivál, nem csak a nagyobb településeken, például Tokajban vagy Sárospatakon lesznek koncertek, hanem egészen kis bodrogi falvakban is például. Érdemes ellátogatni ezekre a helyszínekre, ezekre a koncertekre, előadásokra. A Balaton környékén pedig a Concerto Budapest Mozart Planet sorozata folytatódik a Concerto Budapest művészeivel. És augusztus 22-én kezdődik a 8. Miraton Fesztivál. A nyitókoncert szombaton este 7 órakor lesz a Fúgában Budapesten. A részletekről Miranda Liu hegedűművészt, a Miraton Fesztivál művészeti vezetőjét, aki épp Pozsonyban próbálta V4 vonós négyessel, őt kérdezte Kecskés Barbara.
2: Ez már a 8. Miraton Fesztivál és Akadémia. A nyitókoncert címe, mely augusztus 22-én este 7 órakor csendül fel a Fúgában Beethoven Időtlen hangjai. Hogyan emlékszel vissza az első nyitókoncertre? Milyen élményeket őrzöl?
3: Nekem a Miraton az mindig a közösségről szólt, meg a lehetőség, hogy kiváló mesterművekkel találkozunk, meg nyilván a műsor összeállítás, az nekem egy nagyon izgalmas rész, hogy hogyan kerülnek párbeszédben a művek egymáshoz. Nagyon izgalmas összeállítani műsorokat, és nagyon örülök, hogy most 9 nap alatt, tehát az eddigi leghosszabb fesztivált fogunk rendezni. 9 nap alatt 12 nagy koncertet fogunk tartani augusztus 22 és 30-a között.
2: A nyitókoncert augusztus 22-én szombaton este 7 órakor csendül fel a Fúgában, a koncert címe pedig Beethoven Időtlen hangjai.
3: Már egy hagyomány a Miraton Fesztiválon, hogy Beethovennel nyitjuk, és idén sem lesz másképp. A V4 vonós négyes, a fesztivál rezident együttese fog 3 Beethoven vonós négyest előadni, 3 különböző korszakból, és ezek a művek nagyon közel állnak hozzánk, nagyon különbözőek, és a C-moll opusz 18-as vonos négyessel kezdjük, aztán az opusz 74-es hárfa kvártettet fogjuk játszani, és a végén meg az opusz 132-es vonos négyes fogjuk előadni.
2: Mióta dolgoztok így együtt?
3: A V4 vonos négyes 2021-ben alakult meg, és azóta nagyon-nagyon gyakran találkozunk, rengeteg a koncert, és főleg a V4 repertoárra koncentrálunk, de nagy örömmel játszunk klasszikus műveket is.
2: Említsük meg a V4 vonós együttes tagjait.
3: Igen, tehát az az érdekesség ebben a vonós négyesben, hogy mi is különböző országban élünk, Budapesten, Pozsonyban, Prágában és Varsóban. Tehát amikor próbálunk, akkor mindig 3 embernek kell utaznia, és ez nagy izgalmat ad minden alkalomhoz, és ezért is pont most Pozsonyban jelentkezem, mert itt próbálunk. A Daniel Rumler, a második hegedűs, Szlovákiából Tomás Krébik, Csehországból, a Brácsás és Bartus Korzsiak lengyel gordunk a művész speciálista, én meg Magyarországot képviselem. Én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen kiváló emberek jönnek össze most szombaton, és nagyon színes a paletta, tehát a Beethoven a nyitókoncert után Mozart születésének a 270. évfordulóját is ünnepeljük, lesznek Chopin zongorakoncertek, François Dumont, francia zongoraművész debütál Magyarországon, egy Debussy, Chopin és Liszt műsorral augusztus 25-én a Francia Intézetben, és rengeteg híres művet játszunk, például Mozart klarinétötősét, vagy Mozart nagy G-moll szimfóniáját, amivel zárjuk a fesztivált majd a 30-án, és arra invitálom a zenekedvelőket, hogy jöjjenek el, hogy egy már ismert darabot hallgassanak, és esetleg mellette fedezzenek fel új, kevésbé gyakran játszott darabokat is.
0: Miranda Liu hegedűművészt hallották, a V4 vonós négyes, a Visegrádi négyek vonós négyes első hegedűsét és a Miraton Fesztivál művészeti vezetőjét, tehát augusztus 22-én szombaton kezdődik a 9 napos fesztivál a Budapesti Fúgában. A következő zene egy másik programhoz kapcsolódik.

Azt hiszem, ezt a zenét sokan ismerik, ugye Verdi requiemjéből szólt részlet, a híres Dies Irae tétel, és ezt a művet hallhatják augusztus 21-én az Egri Bazilikában, augusztus 22-én pedig a Budapest Kongresszusi Központban, nem mindennapi előadásban, hiszen a kórus a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Fesztivál együttese lesz. Idén augusztusban 260 fiatal gyűlt össze a világ minden tájáról, hogy megünnepeljék ennek az egyedülálló kórusfesztiválnak a jubileumát, lenyűgöző együttesként életre keltve Verdi remek művét. Az 1996-ban létrejött Choir Festival mára a fiatal énekesek egyik legnagyobb nemzetközi találkozójává nőtte ki magát. A 30 éves jubileum alkalmából Katalóniától Lengyelországig, Magyarországon és a balkáni országokon át, Ukrajnából, Japánból és Tajvánról is érkeztek fiatal énekesek a németországi Landesakademie Ochsenhausenba, ahol a próbákat tartották. A kórus egy együtt töltött intenzív próbahét után már előadta Verdi requiemjét több német városban, és most pedig tehát 21-én Egerben, 22-én Budapesten a Kongresszusi Központban adják elő Verdi requiemjét. Szólót énekel Miks Adrien szoprán, Sök Atala mezzoszoprán, Fekete Attila tenor és Kis András basszus. Közreműködik az Era Nova kamarazenekar, a koncertmester Vavrinec András, vezényel Michael Alber. A program ajánló után most pedig hallgassuk Giacomo Puccini Manon Lescaut című operájából Dégrieu áriáját az első felvonásból. Ugye itt Dégrieu arról énekel, hogy már is beleszeretett egy gyönyörű lányba, akit akkor látott először. Luciano Pavarotti énekel.

Giacomo Puccini Manon Lescaut című operájából szólt részlet, Degrieu áriája az első felvonásból, Luciano Pavarotti énekelt, közreműködött a londoni Royal Philharmonikus zenekar, vezényelt Oliviero Fabritis. Most egy cseh zeneszerző következik, Jan Václav Voržíšek, ő abban az évben született, amikor Mozart elhunyt 1791-ben. D-dur szimfóniájából a Scherzót játssza most a Skót Kamara zenekar, a karmester Charles McCarrass.

Ján Václav Voržisek D-dur szimfóniájából szólt a Scherzo tétel. Ugye azt szokták mondani, hogy Voržisek egész művészete átmenet és összekötő kapocs Beethoven és a romantikusok között. Hát ennek példája ez a tétel is, melyet a Skót Kamarazenekar játszott, vezényelt Charles McCrass. Zongora muzsikával folytatjuk a reggeli zenehallgatást. Liszt Ferenc Zarándok évek sorozatából az első év Svájc kötetből hallgassuk a Forrásnál című tételt. Jorge Bolet zongorázik.

Liszt Ferenc Zarándok évek sorozatából, az első év Svájc kötetből szólt a Forrásnál című tétel, Jorge Bolet zongorázott. Johann Sebastian Bach H-moll zenekari szitjéből következik két tétel, a Menuett és a Schlager Badinéri. Yasu Moiso játszik oboán, közreműködik az Ensemble Masque együttes, vezényel Olivier Fortin.

Johann Sebastian Bach H-moll zenekari szvittjéből szólt két tétel, Menuett és Badinéri, ezúttal nem fuvolán, hanem oboán hallottuk, Iasu Moisio volt a szólista, közreműködött az Ensemble Masque együttes vezényelt Olivier Fortem. A hírek előtt pedig hallgassunk még egy perces madrigált, a szerző Giovanni Gastoldi, a madrigál címe La Bellezza, vagyis a szépség, előadja az Amarcord együttes.

0: Giovanni Gastoldi madrigáját hallottuk, La Bellezza, vagyis a szépség, ez volt a címe, előadta az Amarcord együttes. Kedves hallgatóink, most hírekkel, időjárás jelentéssel folytatjuk a muzsikáló reggelt, utána pedig kezdődik a Kinyerma, játék és muzsika 10 percben. A pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hatályba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke, megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért, két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel. Erősítette meg a miniszterelnök Magyar Péter, ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat. Interaktív térkép készül az államilag támogatott civil szervezetektől. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Ökumenikus istentiszteletet tartanak ma az államalapítás ünnepi előestéjén. A fővárosban a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. Ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Máré vára, amelyen nyár elején vandálok rongáltak meg. A vár ideiglenes megerősítésért adománygyűjtést is indult. Ennek eredményeként végezték el a felújítási munkálatokat. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg. Ma este tartják a hagyományos éjszakai teljesítménytúrát a Széchenyi-hegyi gyermekvasúton. A 20 kilométeres gyalogos távot 7 órás szintidővel lehet teljesíteni, érintve a gyermekvasút állomásait és a környék fő látványosságait. Ilyen egyebek között a Nagyrét, több kilátó, a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor romjai vagy a Széchenyi emlék. Nevezni a rajtnál a Hűvösvölgyi Gyermekvasutas otthon előtt lehet este 7 és 9 óra között. A gyermekvasút a hosszú hétvégén sűrített menetrenddel várja a kiránduló családokat. Többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten elredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, este 19-25 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Ma kora délután Giacomo Balduzzi és a Pápai Szkóla hangversenyét hallgathatják meg. Az olasz orgonista Bach és Marcel Dupré darabjait játssza, míg a római Pápai Egyházzenei Intézet Gregorián Szkólája Gregorián dallamoktól kezdve kortárs korálvariációkat, antifónákat ad elő. Templomi muzsika. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Liszt Ferenc művek szólnak az államalapítás délutánján. Először Király Csaba zongorázik, felcsendül többek között a Magyar Történelmi Arcképek sorozat. Majd a koronázási misét hallgathatják meg énekes szólisták a Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara előadásában. A karmester Pad Zoltán. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 12 perckor. A Bartók Rádióban.
6: Hiába minden,
7: szemmel tartani, becsukatni,
6: az igazi tehetséget
7: betiltatom a bánkbánt,
6: nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
8: Ez rút hálátlanság.
6: Pécsi Sándor.
9: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
6: Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Dunaworldön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra hét perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Bolla Milán. Aki válaszol.
10: Gőz József Miklós vagyok, és történetesen most én is Balatonfenyvesről, mert az unokákkal nyaralunk, akik azt mondták, hogy nem igazán Balaton a Balaton, hogyha nagy ijék nincsenek ott.
0: Ó, hát azt hiszem, ebben igazuk van, és egészen más a nyaralás a nagyszülőkkel. Jó reggelt kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm Önt. Milyen ott az idő most a Balatonnál? Milyen a víz,
10: most
0: milyen a levegő?
10: Most néha kibújik a nap, de felhős. Csak sajnos eső nem esik.
0: Hát igen, az eső az nagyon, arra nagyon nagy szükség lenne, azt hiszem mindenhol az országban. Hát reménykedünk tovább, hogy fog esni az eső. Most viszont játszunk azt hiszem egy jót, hiszen mondhatom, hogy rutinos játékossal van dolgunk. A szabályokat tudja, de azért elmondom, ugye ha három kérdésre jól válaszol, akkor az első tárgynyereményt küldjük. Ez egy könyv, méghozzá László Ferenc és Devics Márton közös írása, a muzsika hullámhosszán a rádiózenekar története 1943-tól 2023-ig. A negyedik kérdése is, ha jól válaszol, akkor pedig egy CD-t is küldünk a könyv mellé, válogatás a Magyar Rádió gyermekkórusának legszebb felvételeiből. A mai játék pedig a tánc témaköré csoportosul. Magyar zeneszerzők által komponált tánctételekből válogattunk. Az első táncnak, amely egy divertimento második tétele, egy állat szerepel a címében. A játék első kérdése tehát ki a zeneszerző, és melyik a címben szereplő állat?

0: Eddig szólt a részlet tehát. Ki a zeneszerző, és melyik a címben szereplő állat?
1: Weiner Leó és a Rókatánc, és a fiam ennek a dallamára ismerkedett meg a leendő feleségével.
0: Ó, de szép történet. No, hát örülünk akkor ennek is, és annak is, hogy tudta a választ valóban. Weiner Leótól ez volt a Rókatánc az első divertimentóból. Feszes, tekintélyt parancsoló karakterű tánctétel következik, katonaság toborzására is alkalmas muzsika ez. A második zenei idézet szerzője Kókai Rezső, a kérdés pedig, hogy milyen tánc, melyik tánc ihlette ezt a tételt?

0: Ez volt tehát a második zene. Milyen tánciklette ezt a tételt?
1: No, a verbunkos. Ha már verbúválnak, akkor verbunkos játszanak.
0: Valóban így van, nagyon jó a válasz, verbunkos, és ez volt Kókai Rezső kis verbunkos zenéje. Mehetünk is tovább a harmadik kérdésre. Ez a tánctétel népi eredetű, azonban a zeneszerző nem a magyar népi hagyományból merít. Az idézett ciklus rövid, változatos karakterű népi táncokat fűz össze, és számos hangszerelésben is ismert. Mi most a nagy zenekari változatot idézzük? A harmadik kérdés, ki a zeneszerző, és melyik nép táncai szolgáltak ihletforrásként?

0: Hát ezzel a zenével kár lett volna elúszni. Mit hallottunk, ki a zeneszerző, és melyik nép táncait dolgozta fel?
1: Bartók Béla és a romániai táncokat.
0: Így román van. Nép. Román nép, így van. Ugye a román népi táncok, ez a címe Bartók Béla művének. Gratulálok, kedves József, mert a, mert a könyvet már küldjük is. László Ferenc és Devics Márton a Muzsika hullámhosszán című könyvét, és szerintem jöhet a negyedik kérdés. Zárásként Orbán György művét idézzük. A darabot most klarinét együttes szólaltatja meg. Ez a tánc ismét nem magyar eredetű, viszont igen jellegzetes a karaktere és a ritmikája. A játék utolsó kérdése, milyen táncot hallunk?

0: No tehát, milyen táncot hallottunk?
1: Az utolsó kérdése, az utolsó tangó, de nem Párizsban.
0: Így van, tangó, de nem Párizsban. Orbán György a zeneszerző, Bálzene Razumovszky grófnak ebből a sorozatból szólt az ötödik tétel, a tangó, ezúttal klarinét átiratban. Gratulálok, kedves József, mert a könyv mellé a CD-t is küldjük, igazán nagyszerűen játszott a Magyar Rádió gyermekkórusának felvételeiből egy szép válogatást. Gratulálok még egyszer, és a hosszú hétvégére is jó pihenést kívánok. Maradnak a Balatonnál?
1: Igen, igen.
0: Akkor jó pihenést kívánok az unokák körében is. Minden jót, viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen, minden jót a rádió munkatársainak és hallgatóinak is.
0: Köszönjük szépen. Én pedig arra bátorítom, buzdítom a hallgatókat, hogy jelentkezzenek a Kinyerma műsorba. Legközelebb majd hétfőn lesz Kinyerma itt a Muzsikáló reggelben. Most pedig hallgassuk Emmanuel Chabrier Espagna című rapszódiáját, a bostoni szimfonikus zenekart Seiji Ozawa vezényli.

Ez volt az España rapszódia Emmanuel Chabrier-től, a Bostoni Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Seiji Ozawa. Most pedig hallgassuk Franz Schubert szerenádját. Hát többet is írt, ez a 920-as jegyzékszámú Franz Grill Parzer versére komponálta. Silvia Fagzeller énekel a hamburgi Monteverdi kórust, Jürgen Jürgens vezényli, közreműködik Friedrich Rogenkamp zongorán.

Franz Schubert 920-as jegyzékszámú szerenádját, Ständchen szerenádját hallottuk. Franz Grillparzer versére komponálta, de alt szólóra, férfikarra és zongorára, és hát azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen a férfi kórus műfajának első igazán nagy mestere volt Schubert, és ezt a művet, amiben ugye alt szóló is kiegészíti a férfikart, ezt egy hölgynek komponálta születésnapi meglepetésként. Silvia Fackzeller volt a szórista, a hamburgi Monteverdi kórus férfikarát Jürgen Jürgens vezényelte, zongorán közreműködött Friedrich Roggenkamp. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt. Händel F-dur blokkflőte versenyéből a második tételt, az Allegrót. Cidra László lesz a szólista, a Liszt Ferenc Kamarazenekar kíséri, a hangversenymester Rolla János.

0: Handel F-dur blokkflőte versenyéből szólt a második tétel, az Allegro. Cidra László volt a szólista, közreműködött a Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester Rolla János.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 8:58, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló reggelben. Mondom a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt augusztus 23-án vasárnap este 7 órára a paksi Jézus Szíve plébánia templomba. Az Orgona.fesztivál keretében lesz koncert a Filharmónia Magyarország rendezésében. Büttner Orsolya hegedül és Balatoni Sándor orgonál. Többek között Corelli, Handel, Bach, Mendelssohn, Elgár és Bartók műveket adnak elő. Tehát augusztus 23-án vasárnap este a paksi Jézus Szíve plébánia templomban. Aztán van 2 jegyünk augusztus 24-én hétfőn este 7 órára a Francia Intézetbe. A Miraton Fesztivál keretében lesz koncert, ugye hallhattak a fesztiválról interjút egy órával ezelőtt körülbelül itt a Muzsikáló reggelben. Ezúttal is a V4 vonós négyes lépszel Miranda Liu vezetésével Richard Strauss és Robert Schumann műveket játszanak. Tehát hétfőn este 7 órától a Francia Intézetben. És van 2 jegyünk egy későbbi időpontra, szeptember 10-én csütörtökön este 8 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Folytatódik a Világjáró Művészeink című sorozatunk, Farkas Gábor zongorázik, Stathatos Sebestyén és Szabó Gábor hegedül, Bársony Péter brácsázik, Pierre Luigi Ruggiero csellózik, Bach, Richard Strauss és Reinberger műveket. Ez tehát szeptember 10-én csütörtökön lesz a Dohnányi Zenei Központban. Egy operából következik részlet, egy tánc. A kérdésünk, hogy melyik népet idézi meg a zeneszerző, vagy úgyis fölteltem a kérdést, hogy mi a címe a táncnak, a címben benne rejlik ennek a népnek a neve, amire kíváncsiak vagyunk. Még annyit elmondok segítségként, hát remélem, hogy segítség, hogy van ilyenfajta szövet és állat is. Várjuk a válaszokat, SMS-t a 0630-30-30-160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálóreggel@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményt szeretnék megnyerni.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy opera részlethez szólt egy tánc, és hogy melyik népnek a tánca, ugye ezt kérdeztük. Muszorszkij Hovancs csinájából szólt részlet, a helyes válasz pedig perzsa. Ez a perzsa tánc volt a negyedik felvonásból, és hát ugye van perzsa szőnyeg, meg perzsa macska is. Ezekre gondoltam, amikor mondtam a segítséget. Közben a monitorra pillantok, végeztünk a sorsolással, már is mondom a három szerencsés nyertesünk nevét, Bujdosó Andrea, Lengyel Sándor és Urbán Ágnes. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Felvételünkön a berlini filharmonikusok játszottak Claudio Abbado vezényletével. Mozarttal folytatjuk most a reggeli zenehallgatást. Az 303-as jegyzékszámú C-dur szonáta első tétele szól, Itzhak Perman játssza hegedűn, Daniel Barenboim zongorán.

Mozart 303-as jegyzékszámú C-dur szonátájából szólt az első tétel. Itzhak Perlman játszott hegedűn, Daniel Barenboim zongorán. Dohnányi Ernő Szimfonikus percek című művéből következik egy tétel. Hát ezen a művön is érezhető, hogy milyen nagyszerűen tudott hangszerelni Dohnányi. A Rapszódiát játsza most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényel Vásári Tamás.

Dohnán Jernő, Szimfonikus percek című művéből szólt a második tétel, a Rapszódia, előadta a Magyar Rádió Szimfonikus zenekara, vezényelt Vásári Tamás. Műsorunk végén pedig Rosszini a Tolvaj Szarka című operájából következik részlet, hát ugye ezt elsősorban a Nyitányáról ismerjük, de most nem a Nyitányt fogjuk meghallgatni, hanem Gianetto áriáját az első felvonásból Juan Diego Flores énekel.

0: Gioachino Rossini a Tolvaj Szarka című operájából szólt Gianetto áriája az első felvonásból, ugye Gianetto az egyik főszereplője ennek az operának. Juan Diego Flores énekelt, a perui tenort jól ismerheti a hazai közönség, hiszen többször fellépett már Budapesten. Ezen a felvételen a Filharmonika Gioachino Rossini zenekar kísérte őt, a karmester pedig Carlo Tenan volt. És ezzel a mai muzsikáló reggel véget ért, a zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a technikai berendezéseket pedig hangmérnök kollégám Padi Géza kezelte az üvegablak túloldalán. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon, ahol a részletes rádióműsort is megtalálhatják. Én további jó rádiózást, jó pihenést kívánok a hosszú hétvégére. Bolla Mirent hallották, 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott karmelita és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé főpróbája, emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatásra, valamint megnövekedett légiforgalomra kell számítani, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos show. A Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár, valamint a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárja légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat egyenként és kötelékben a Duna ikonikus hídjai, a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Híreink végén a várható időjárásról. Többnyire száraz, meleg idő lesz, délutántól csökken a felhőzet és egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Giacomo Balduzzi és a Pápai Szkóla hangversenyét hallgathatják meg. Az olasz orgonista Bach és Marcel Dupré darabjait játssza, míg a római Pápai Egyházzenei Intézet Gregorián Szkólája Gregorián dallamoktól kezdve kortárs korálvariációkat, antifónákat ad elő. Templomi muzsika. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában az idei Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztiválról beszélgetünk.
3: Én 50 éve vagyok kultár tanítványa, és maradok, amíg élek. Úgyhogy ez nekem egy mindennapi suli. Nincs olyan nap az én életemben, hogy valahol, valamivel engem ne tanítana.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
5: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
4: Küzdelem az áhított célért.
6: Isten házában vagy fia!
4: De a szenvedélyek mögött
7: mindenáron megvédelmezi az országot.
4: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Sacra Corona.
8: Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
9: 6 perc elmúlt 9 óra, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket, Bece Szilvia vagyok. Luigi Boccherini zenéjével nyitjuk a délelőttöt, és a C-dur gitárötös az Éjszakai Őrjárat Madridban első tételét hallgatjuk. Gian Giacomo Pinardi gitárművész és az Európa Galante kamarazenekar játszik.

Az Olaszországban, Luccában született, de élete jelentős részét Spanyolországban töltött Luigi Boccherini a madridi utcák éjszakai jeleneteiből merített ihletet, egy kicsit olyan, mintha nosztalgikusan tekintene vissza Spanyolország fővárosának vidámságára, nyüzsgésére, felidézve a város templomainak esti imára hívó harangszavát, a fiatalok örömére szolgáló népi táncokat, a vakkoldusokat, akik jellegzetes dalaikat énekelték, egészen addig, amíg a helyi helyőrség katonái be nem jelentették az éjféli kijárási tilalmat. Nagyjából ezeket a történeteket, jeleneteket rajzolja meg a C-dur gitárötös az éjszakai őrjárat Madridban, amelynek első tételét hallgattuk Gian Giacomo Pinardi és az Európa Galante művészeinek előadásában. Luigi Boccherini után és Madrid után a Rajna partjára kirándulunk. Robert Schumann harmadik rajnai szimfóniájából szól a negyedik tétel, egész pontosan Kölnbe vezet ez a tétel. A Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát Neville Mariner vezényli.

Schumann harmadik rajnai szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekarát Neville Mariner vezényelte. Egy kevésbé ismert zeneszerző Michel Blavé következik most, ő 1700-ban született és 68 évet élt. Bár a francia zeneszerző fuvola virtuóz volt, és szinte minden hangszert megtanult autodidakta módon, azért mégiscsak úgy döntött a végén, hogy a fuvola az igazán nekivaló hangszer, de a fagottot is nagyon szerette. Érdekes lehetett, mert a fuvolán állítólag balkezes fogással játszott. Michel Blavé hosszú ideig volt a Párizsi Operaház első fuvolistája, úgyhogy igen sok Lully és Rameau művet játszhatott. És minden bizonnyal jó kolléga is volt, mert egy másik kiváló fuvolás, Johann Joachim Quantz a következőket írta róla. Kedves természete és megnyerő modora tartós barátságot teremtett köztünk, és nagyon hálás vagyok neki számos megnyerő gesztusáért. Ő tehát Michel Blavé, akinek ámol fuvola versenyéből hallgatjuk a harmadik tételt, Jean-Pierre Rampal és a Jean-François Payard kamarazenekar előadásában.

0: Michel Blavet A-moll fuvola versenyének harmadik tételét hallottuk, Jean-Pierre Rampal és a Jean-François Payard kamarazenekar játszott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc elmúlt 9:30, következzék most két tétel, a második és a harmadik, Beethoven opusz 81-es S-dur Les Adieux szonátájából Fischer Anni zongorázik.

Beethoven Ezdur Lezagyő szonátájának második és harmadik tételét Fischer Anni előadásában hallottuk. Az 1860 és 1956 között élt Gustave Charpentier négy operát írt, az első ezek közül, ahogyan a zeneszerző meghatározta, egy zenei regény, a Louise volt, amelynek főszereplője egy varrónő, akinek családja elutasítja a bohém életmódot folytató szerelmét, Julient. Bár az operát ma már nem játsszák túl gyakran, Louise harmadik felvonásbéli áriája, a mai napig gyakori darab énekesnők ária estjein. Ezt az áriát hallgatjuk most Charpentier művéből, René Fleming énekel, az angol kamarazenekart Jeffrey Tate vezényli.

Gustave Charpentier Louise című operájának harmadik felvonásából hallottuk a címszereplő áriáját. René Fleming énekelt, az angol kamarazenekart Jeffrey Tate vezényelte. Maradjunk a mesék világában, és hallgassuk Felix Mendelssohn Szent Ivánéi álom kísérőzenéjének nyitányát, a Bambergi Szimfonikus Zenekart Klaus Peter Flor vezényli.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy Szent Ivánéi álom kísérőzenéjének nyitányát hallottuk, a Bambergi Szimfonikus Zenekart Klaus Peter Flor vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc elmúlt 10 óra, Bach zenéjével folytatjuk a délelőttöt. Az 1052-es jegyzékszámú D-moll koncertó első tételét Avi Avital mandolinon játsza, a Potsdami Kamarazenekart Ofira Zakai vezényli.

Bach 1052-es jegyzékszámú D-moll koncertójának első tételét Avi Avital mandolinon játszotta, a Potsdami Kamarazenekart Ofira Zakai vezényelte. Gabriel Fauré zenéje következik most, Fauré életművének utolsó előtti darabja, az Opus 120-as trió. Ennek ötlete 1922-ben a kiadó Jacques Durandtól jött, aki alig néhány évvel korábban adta ki Ravel zongora trióját. Fauré elfogadta a kihívást, de sokáig nem jutott tovább a mű vázlatánál, és egy ideig azt is fontolgatta, hogy a hegedű helyett talán klarinétot kellene használnia. Végül megmaradt a hegedűnél, és jól is tette, mert a nehézségek ellenére a darab mestermű lett, és épp a zongora és a vonós hangszerek közötti csodálatos egyensúlyáról híres ez az alkotás. Hallgassuk a harmadik tételt Gabriel Fauré Opus 120-as D-moll triójából, Katrin Stott zongorán, Priya Mitchell hegedűn, Christian Poltera kortonkán játszik.

Gabriel Fauré Opus 120-as D-moll triójának harmadik tételét hallgattuk. Katrin Stott zongorán, Pria Mitchell hegedűn, Christian Poltéra kordonkán játszott. João Domingos Bom Tempo zenéje következik. Ő 1771-ben született Lisszabonban egy olasz oboa művész fiaként, de maga a zeneszerző inkább a zongorát választotta. Jelentős életművet alkotott, 5 zongoraverseny, 1 requiem, 2 szimfónia és számos zongora műszerzője. 2 szimfóniája közül az első Haydn és Mozart vonalát követi, a második pedig inkább Beethoven műveihez hasonlít. Mi most a Haydn és Mozart hagyományok folytatásaként készült első szimfóniából hallgatunk részletet. A mű harmadik tételét a portói klasszikus zenekar élén Merminski vezényli.

João Domingos Bontempo zenéjét hallgattuk, ez volt az első szimfónia harmadik tétele, a portói klasszikus zenekart Mérminszki vezényelte. Most Mária Bájó énekel, előadásában Ifigénia áriáját hallgatjuk, José Melchor de Nebre Blasco Ifigénia című zarzuelájából, a művésznő mellett a Letalo Lyric együttest Christophe Rousset vezényli.

0: José Melchor de Nebrablasco Ifigénia című zarzuélájából hallottuk a címszereplő áriáját. Maria Vajo énekelt, a Létanó Lürik játszott, Krisztóf Ruszé vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, itt a délelőtti játék, mondom is a nyereményeket. Az első koncert augusztus 24-én hétfőn este 7:30-kor lesz a Pesti Vármegyeháza díszudvarán. Itt a Holdfényestek folytatódik a sorozatban, ezúttal Hegedűs Endre szólóestjét hallgathatják meg az érdeklődők, aki Mendelssohn, Chopin és Schumann művekkel készül. Ez augusztus 24-e hétfő, este 7:30, Pesti Vármegyeháza díszudvara, Holdfényestek koncert. A másik előadás is augusztus 24-én hétfőn lesz, viszont este 8-kor kezdődik, és a Szegedi Dómban lesz az Orgonapont Fesztivál következő előadása. Lakner Bognár András orgona és Érszegi Stefánia szaxofonművész koncertje. Érdekes párosítás, de a fúvós hangszerek nagyon szépen szólnak az orgonával. Ez tehát augusztus 24-e hétfő, este 8 óra, Szegedi Dóm, Orgonapont Fesztivál. És még egy előadás augusztus 25-én kedden, este 7 órakor a Francia Intézet auditoriumában, a 8. Miraton Fesztivál és Akadémia koncertjén Chopin, Debussy és Liszt művekkel François Dumont, francia zongora művész játszik. Ez tehát augusztus 25-e kedd, este 7 óra, Francia Intézet auditorium. És a koncertek mellett van egy lemezünk is, egy jazzalbum, Cesare Chiacchieretta, harmonika és Corrado Giuffredi klarinétművész Portré című jazzalbuma. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom, mondom hozzá a kérdést. Egy kicsit ma a játék is a jazzhez kapcsolódik. Augusztus 21-én lenne 85 éves, de már 13 éve nincs köztünk Vukán György, jazzzongora művész, zeneszerző és kiváló fogorvos. Második zongora versenyéből hallgatunk részletet, közben írják meg, hogy ki az a 19. századi zeneszerző, akinek művészete nagyon fontos inspiráció volt Vukán György számára. Ugyan Vukán több zongora versenyt is írt, de azért is hallgatunk részletet a másodikból, mert a példakép zeneszerző zongora versenyből kettőt komponált. A Vukán György vezette Creative Art Trio munkája volt a 19. századi művész darabjainak jazzes feldolgozása, és ahogy Vukán maga mondta, ez volt az első magyar crossover anyag még a 80-as években, amikor a crossover meghatározás nem is nagyon létezett, de semmiképp nem használták még Magyarországon. De a példakép zeneszerző prelüdjeit is gyakran játszott a Vukán György eredetiben és jazzes változatban egyaránt. Tehát Vukán második zongora versenyéből hallgatunk részletet, de vajon ki az a 19. századi művész, zeneszerző, aki Vukán György egyik fontos példaképe volt? Erre várjuk most a válaszokat SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre.

biztosan inspirálta Vukán Györgyöt, csak éppen nem a 19. században élt. És Bach sem a 19. században élt, pedig ő is valószínűleg tényleg nagy hatással lehetett Vukánra. És a 19. századból is megjelent több név, például Liszt Ferencé is, és ebben is egészen biztos vagyok, hogy az ő zenéje is fontos lehetett Vukánnak. De ezért említettem, bár a két zongora verseny az már közel jár, mert Lisztnél is két nagy zongora versenyt ismerünk, bár ott van még olyan darab, amelyet a zongora versenyek sorába illesztünk. Viszont a prelűdök azért mégis inkább Chopin felé, Frédéric Chopin felé kanyarodtak, legalábbis én ebben reménykedtem. Szóval Frédéric Chopinre gondoltam, és az ő prelüdjei azok a művek, amelyeket Vukán György gyakran játszott eredeti változatban is, és jazzes feldolgozásban is, és Chopin művek alapján készült el az a bizonyos crossover anyag, amelyről Vukán György gyakran mesélt interjúiban, és amit a Creative Art Trióval készítettek el a 80-as években. Szóval Frédéric Chopin volt a helyes válasz. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Marton Nóra, Morávek Bence, Erdős Hédi és Soltész Veronika nyerte, zenei ajándékokat pedig voltak éppen négy hallgatótól kapunk, Szentesi Andrea, Cseh Edit és Lakatos Tamás, valamint Gersei Zoltán javaslata teszi teljessé a mai játékot. Szentesi Andrea az Avanérát kérte, Bizet Carmennyének híres áriáját. Ezen a felvételen, amit most meghallgatunk, Jennifer Larmour énekel, a Bajor Állami Opera ének és zenekarát Giuseppe Sinopoli vezényli.

Ez volt az Avanera, Georges Bizet Carmen című operájának első felvonásából. Jennifer Larmour énekelt, a Bajor Állami Opera ének és zenekarát Giuseppe Sinopoli vezényelte. Cseh Edit és Lakatos Tamás ugyanazt a kérést kért, írta, Cseh Edit még egy kicsit ki is egészítette, de mindent tudunk teljesíteni. Mindketten meghatározták a művet, Bach D-moll tokáta és fuga című darabját, Cseh Edit pedig az előadót is, így is lesz, Lehotka Gábor játékát halljuk.

Bach 565-ös jegyzékszámú D-moll tokáta és fuga című művét hallottuk, Lehotka Gábor játszott. És a mai harmadik kérés Gersei Zoltántól érkezett, ezzel a nagyzenekarhoz kanyarodunk vissza, és Beethoven 6. pastorál szimfóniájából hallunk részletet, az 5. tételt a Forradalom és Romantika zenekarának élén Csaneliot Gádiner vezényli.

0: Beethoven 6. pasztorál szimfóniájának 5. tételét hallottuk, a Forradalom és Romantika zenekarát John Eliot Gardiner vezényelte, és így teljes a mai játék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, a hosszú hétvégén gyűjthetjük a további zenei javaslatokat, hétfőn folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 3 perc múlva lesz 4:12, Beethoven után most következzék Mozart. Az 589-es köhögjegyzékszámú B-dur vonos 4-es első tételét halljuk, a Hagen Quartet játszik.

Mozart 589-es jegyzékszámú B-dur vonos négyesének első tételét a Hagen vonos négyestől hallottuk. Donizetti c-moll koncertinója következik, Kovács Imre fuvalaművész és a Kamerata Budapest felvétele szól.

0: Donizetti C-moll koncertinóját Kovács Imre és a Kamerata Budapest játszotta Kovács László vezényletével, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: Műsorajánló. Ma kora délután Giacomo Balduzzi és a Pápai Szkóla hangversenyét hallgathatják meg. Az olasz orgonista Bach és Marcel Dupré darabjait játssza, míg a római Pápai Egyházzenei Intézet Gregorián Szkólája Gregorián dallamoktól kezdve kortárs korálvariációkat, antifónákat ad elő. Templomi muzsika. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Korossi Kvartett muzsikál. Eötvös Péter, Robert Schumann és Bartók Béla egy-egy vonós alkotása szól. Schumann zongora ötösében Fehérvári Zoltán a szólista. Tavaly áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 90 éve 1936. január 26-án született Oberfrank Géza, Liszt-díjas karmester emlékét idézzük, akinek halála évfordulója tavaly volt, 2015. január 12-én hunyt el. A karmester 1961-től 1980-ig a Magyar Állami Operaház tagja volt, miközben 73 és 76 között Berlinben a Komische Oper főzeneigazgatója is volt. 1976-tól 83-ig a MÁV szimfonikus zenekar vezetőkarmestereként, 1980-tól 3 éven át pedig a Fővárosi Operett Színház művészeti vezetőjeként is működött. 1983-tól 89-ig Szegeden főzeneigazgató és a Szegedi Nemzeti Színház operaigazgatója volt. Számos előadást dirigált a szegedi szabadtéri játékokon és szegedi operaprodukciókkal évente turnézott Nyugat-Európában. 1989-ben a Budapesti Opera zenei vezetését vállalta, így a 90-es években az Operaház főzeneigazgatója volt, majd címzetes főzeneigazgatója lett. Oberfrank Gézára egy rádióinterjú részleteivel emlékezünk. A karmesterrel juhász előtt beszélget. A felvétel pontos dátumát nem tudjuk, azt azonban igen, hogy a MÁV zenekarnál és az Operett Színháznál töltött évek alatt, vagyis a 80-as évek legelején készült a beszélgetés. De mivel a rádiós évekről mesél először a karmester, kezdjük a műsort nyitánnyal, Mozart a színigazgató című operájának részletével, a rádiózenekart Oberfrank Géza vezényli.

Mint fiatal karmester, talán a legelső igazán szoros kapcsolatom a Rádió Szimfonikus Zenekarával alakult ki. Itt találtam meg legelőször azt a visszhangot és azt a lehetőséget, hogy azokat az elképzeléseket, amiket művekről alkottam, a legjobban sikerült megközelítenem a rádiós produkcióim alkalmával és a rádiózenekarral való koncertjeimen. Ennek lett azután a következménye egy nagyon szép közös emlék a rádiózenekar egyik amerikai-kanadai turnéjára. Lehel György mellett én mentem, mint másod karmester, és nagyon szép közös koncerteket csináltam a zenekarral. Ezek között talán az egyik legszebb emlék az, hogy Chicagóban is én vezényelettem a zenekart, ahol úgy érzem, hogy méltán alattunk közösen nagy sikert. És azóta is szinte minden tagja a zenekarnak személyes barátsággal és szeretettel fogad.

0: Ernest Bloch Shalomó rapszódiájának részletét vezényelte Oberfrank Géza a MÁV zenekar élén Oncai Csaba szólójával. A leginkább színházból, operaházból ismert karmestertől nem véletlenül mutattam hangszerszólós felvételt.
1: Azt hiszem, hogy egy előadművész számára a kötelesség az, hogy minél szélesebb palettán tudjon megszólalni. Igaz, hogy kiváló és tiszteletreméltő ellenpéldákat tudunk, amikor valaki egy életet arra szentel, hogy egy stílusban tökéletes jártasságra tegyen szert, és annak tényleg a legkisebb részletekbe menő finomságait kimunkálja. Mégis az az érzésem, hogy különösen egy karmester nem engedheti meg magának azt, hogy egy-egy stílusnál leragadjon, és hogy úgy mondjam, kedvenc korszaka legyen a zene történetben. Hiszen a zene századai olyan páratlan gazdagsággal rendelkeznek, hogy kár, amit az ember a életének rövid ideje alatt abból akármit is elmulasztani.
2: Ezt az elvet nem az a gyakorlat, nem az a praktikum alakította ki, hogy te Felsensteinnél tanultál, vele dolgoztál, és most egy kicsit az ő eszméit igyekszel, és reméljük fogod megvalósítani az operetszínházban nálunk.
1: Azt hiszem, hogy a Felsensteinnel való találkozás valóban sorsdöntő a pályámon. Részben ő az, akitől megtanultam, hogy nincs olyan stílus, nincs olyan mű, amelyben valós értékek esetén szégyen volna munkálkodni egy előadónak, vagy egy rendezőnek, vagy egy színházi szakembernek, hiszen az ő palettáján is megfértek egymás mellett olyan művek, mint a Hegedűs a háztetőn, vagy a Ravasz Rókácska Janácsektől, vagy éppen Offenbach kék szakállovagjának valóban világhírű és fantasztikus virtuózítású előadása, amit a budapesti közönségnek is volt alkalma látni az operaházban zajlott vendégjáték alkalmából. Ugyanakkor Verdi Otellóját, Falstaffját, Mozart Don Giovanniát és Figaroját is fantasztikus színvonalon állította színpadra ez a tényleg világhírű és korszakos mestere a zenés színháznak.
2: Gondolod, hogy az ő elve, elképzelése, életműve valamilyen módon adaptálható?
1: Hát az életmű soha nem adaptálható, de elvei azok úgy hiszem, hogy forradalmasították a zenés színház játékmodorát. Azt hiszem, hogy még azok a színházok, amelyek nem is vállalják fel nyíltan az ő követését, vagy az ő elméletének az alkalmazását, még azok sem tudják ma már teljes mértékben kivonni magukat az alól a hatás alól, amit Felsenstein a zenés színházra gyakorolt. Ezt saját bőrömön is a Magyar Állami Operaházban épp úgy alkalmam volt tapasztalni, mint német színházakban, ahol Felsenstein neve mindenütt nem csak hogy fogalom, hanem akárhányszor valakivel találkoztam, akivel erről beszéltem, rögtön több órára szóló, izgalmas megbeszélnivalók és témánk akadt.
0: Oberfrank Géza karmester a 70-es években 3 évig volt a berlini Komische Oper főzene igazgatója, és a színház igazgatója akkoriban Walter Felsenstein rendező volt. Erről az időszakról mesélt a dirigens, akire születése 90. évfordulóján emlékezünk, Juhász előtt beszélgetésének részleteivel. Most pedig szóljon egy tercet Ránki György Pomádé király újruhája című meseoperájából, és ez már a következő témát készíti elő. Milyen élménnyel menjen haza a közönség egy opera előadás után? A darab történetének és zenéjének hatásával, vagy az énekesek virtuóz technikájának csodálatával? De mindenről a részlet után most Palcsó Sándor, Palóc László és Dene József énekel.

0: ruha.
1: Amikor ezt a stúdió beszélgetést előkészítettük, akkor te megkértél, hogy egy ragyogó külföldi felvételt játszunk be. Verdi Aidájának első felvonásbeli híres áriája Tebaldi előadásában, és a te szavaidat idézem, elnézést, ha nem pontosan, de még ilyen nagyszerű művészeknél is, mint Tebaldi, be tudott bizonyítani azt a szinte majdnem hol mindenhol a világon tapasztalható anti-operai stílust, ami körülvesz bennünket. Elfogadod ezt a játékot most itt nyilvánosan is?
2: Megkísérelem, hogy ezt a játékot tényleg plasztikusan érthetővé tegyük. Azt hiszem, némi bevezetőt igényel ennek a játéknak a érthetősége. Az az érzésem, hogy a századok során az opera fejlődése végig bizonyos értelemben a két szemlélet harca volt. Tehát a dráma központú és az ének központú magatartás. Erről hát zenetörténeti példák sorozatát föl tudjuk hozni, kezdve Monteverditől Gluckig, Wagneren keresztül. Amikor mindig megjelent a zenedráma történetnek egy-egy nagy egyénisége, aki megunta már azt, hogy az operák előadása és egyáltalán opera műfaj, mint olyan, az énekes sztárok öncélú koloratúráinak és magamutogatásának a prédájának van kitéve, és úgy gondolták, hogy ideje most már lehántani mindazt a sallangot, amit ez a szemlélet rárakott erre a műfajra. És ez a szemlélet tulajdonképpen a műfajt mindig egyfajta arisztokratikus, kivételezett világba sodorja. Az énekes sztárok részben a hatalmas gázsik során, a kivívott hatalmas honoráriumoknak a védelmében valami olyan elit helyet vívnak ki magukban a zenei életben, hogy ezek az opera előadások a közönség számára is valami egészen kivételes ingyenc csemegének számítanak, és egyáltalán nem azt a célt szolgálják, amit úgy érzem, hogy az operai remekművek legnagyobb része szolgálna, hatalmas és örök emberi érzéseket úgy tolmácsolni mindannyiunknak, tehát nem csak egy kivételezett és egy elit közönség rétegnek, ahogy ezt igazából csak a zene útján lehet tolmácsolni. Ma azt tapasztalom, és operában eltöltött 19 évem alatt is tapasztaltam, hogy nagyon nehéz ezt az úgynevezett vokálcentrikusságot az énekesekből kiirtani. Mondhatnám azt, hogy pályára való képzésük során ezt olyan mélyen ivódik beléjük, azon kívül a nemzetközi példák oly mértékben elragadják őket ebbe az irányba, hogy példának okáért tényleg nemrégiben hallgattam egy kiváló opera bemutatót, ahol fiatal, nemzetközi rangú magyar énekesek magyar operát énekeltek, és egyszerűen szinte azt kell mondanom, hogy órák számra nem lehetett egy magyar magánhangzót hallani, mert mindkét énekes avval foglalkozott, hogy a hangját a lehető legelőnyösebb színezetbe produkálja, és ezen közben a csodálatos zengzetű magyar mondatok a drámának az ízig-vérig megkapó fogalmazása teljesen a háttérben maradt, és tulajdonképpen nem is jutott el a megértésig sem. A mélységes emberi dráma és tragédia helyett tulajdonképpen egy versenyéneklést kaptunk, hogy ki tud szebben vokálisokat formálni és zengzetesebben énekelni.
3: Hallgassuk Renata Tebaldi előadásában Aida első felvonásbéli áriájának részletét, utána Oberfrankéza elmagyarázza, pontosan mire is gondol.

0: Csodálatos természetesen az, amit te Buddy produkál. Ahogy meghallgattuk az árja végét, a fizikai gyönyörűségtől borsózik az ember háta. Igen ám, de az árja végén és a kicsengésben is az, aki ezt csak úgy meghallgatja, tehát, hogy is mondjam, felkészülés nélkül, nyugodtan érezheti azt, hogy Istenem, de csodálatosan énekel ez a te Buddy. Nem erről szól a jelenet. Arról szól a jelenet, hogy milyen iszonyatos az élet, hogy micsoda megoldhatatlan problémák elé kerülhet ember. Tehát itt nem adhatjuk át magunkat, bármennyire is vonzó és bármennyire csodálatos Verdi zenéje, nem adhatjuk át magunkat egyszerűen az akusztikus örömök élvezetének. Az az érzésem, hogy magát a műfajt is, és részben ezeket a páratlan remek műveket is egyszerűen devalválja, értékteleníti ez a szemlélet.
1: A beszélgetés idején Oberfrank Géza Mozart Figaro házassága című operájának előadására készült. És itt is volt egy különlegesség, amelyre érdemes visszaemlékezni.
2: Miért érezted szükségesnek az újrafordítást?
0: Úgy érzem, hogy a Mozart darab oly tökéletes remek mű, mint darab is. Beaumarchais eredeti a Da Ponte átigazítása Mozart opera igényeinek megfelelően egy kifejezetten káprázatos virtuóz szövegi bravúr. Azt hiszem, hogy a régi fordítás ezt még csak meg sem kísérelte nyomon követni. Telve van olyan prózidoki hibákkal, amik által Mozart zenéje teljesen elsikkad, és a magyar szöveg érthetősége is kárt szenved, mert vagy a zenének teszek eleget, vagy a szövegnek teszek eleget, amikor azt mondja, hogy most pedig vége a szép időknek, nem csapód a szelet már a nőknek, csókot lopni és szíveket zúzni, kis Adoniszon nem fogsz te már. Hát ez egy olyan sváb szöveg, hogyha a zenének a lejtését tudomásul veszem. Ha viszont kimagyarítom, akkor a Mozartot kell kitekernem, hogy most pedig vége a szép idő. Már a vége, a, ez már nem is mondható el, most pedig vége a szép időknek. Hát ez csak így jön össze. Hát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ezt föl lehessen vállalni.
2: Most hogy alakul ugyanez a részlet?
0: Búcsút mondhatsz a boldog világnak, nem csapunk szerte szét bosszúságnak. Lányok ajkán a csók másra várhat, nem leselkedsz a szoknyák után.
3: Búcsút mondhatsz a boldog világnak, nem csapunk szerte

csutiny, még egyet másnak, fényes szemnek, csókos szájnak, se szép lányos állnak. Búcsút mond a

egyen völgyön tanul réten. Tűző napban, fagyban, szélben mennyörgés vagy ágyú zennül, kartácskodban kartott bennű, azt a nótát, mely ott csendül, nem hallottad még komám. Búcsút végy, te tollas főtől, búcsút végy, lakcipőtől, búcsút végy.

0: Figaro C-dur áriáját énekelte Gurbán János Mozart Figaro házassága című operájának első felvonásából, a Szegedi Szimfonikus Zenekart Oberfrank Géza vezényelte. Mai műsorunkban a 90 éve született Oberfrank Géza Liszt-díjas karmester emlékét idéztük, akinek halála évfordulója tavaly volt, 2015-ben hunyt el a művész. Oberfrank Gézára egy rádióinterjú részleteivel emlékeztünk, a karmesterrel juhász előtt beszélgetett, a felvétel a 80-as évek legelején készült. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. január 26-ai műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítása az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte, az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszt ért orosz dróntalálat a dél-ukrajnai Herszonban, 4-en meghaltak, 5-en megsebesültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban, 1 ember meghalt, 6-an megsebesültek. Több lakóépület megrongálódott, Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón, 1 halottról és 4 sérültről tudnak a hatóságok. A Fekete-tengeren Odesszától délkeletre egy hadfelszerelést szállító hajót találtak el az oroszok, Csornomorszk kikötőjében pedig üzemanyag és kenőanyagtartályok semmisültek meg. Közben a szembenálló között újabb hadifogolycsere történt, 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsimban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszataban. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen indult eljárás alkoholfogyasztás miatt. A kétnapos akcióban 105 alkalommal szabtak ki helyszíni, 48 esetben közigazgatási bírságot, 28 esetben feljelentést tettek a rendőrök. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környékét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait. Az időjárásról: többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, este 19-25 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos, a következő napokban jelentősen melegszik az idő. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.

Az Énekek Szent István király tiszteletére című könyv CD mellékletéből hallhattak egy éneket Annus Réka előadásában. Köszöntöm kedves hallgatóinkat a szerkesztő Liberendre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is. Balogh Évát hallják. Államalapításunk holnapi ünnepének alkalmából az ünnephez kötődő zeneszámokat hallhatnak mai műsorunkban. Kiváló bölcsészek és énekesek összefogásából született meg 2014-ben az Énekek Szent István király tiszteletére című könyv, amely az eddigi legteljesebb formában közli a Szent Istvánról szóló magyar nyelvű énekeket. A könyv előhangjában Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök írja, hogy Szent István kultusza nem jöhetett volna létre, ha nem előzi azt meg egy erős népi hagyomány. A Szent Király tisztelete karizmatikus kisugárzása miatt már életében elkezdődött, majd halála után sírjánál a székesfehérvári királyi bazilikában folytatódott. A liturgikus szövegek, zsolozsmák, himnuszok és énekek a Szent Király életének, személyiségének főbb vonásait kiemelve művének méltó emléket állítanak. A könyörgések, himnuszok olyan képet adnak tovább Szent Istvánról, amelyek a király eszményt jelenítik meg, a hit megalapozóját és védelmezőjét, az egyház szervezőt, mi több, a hit hirdető királyt, akihez mindenkorban fohászkodni lehet. Spányi Antal szavai után hallgassuk meg az A Hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű éneket, amely Kölcsei himnusza előtt a katolikus magyarság egyik néphimnusza volt. Navratil Andrea és Szedlák József énekel, az Igricek zenekar játszik.

az Igricek zenekart hallották, Navratil Andrea és Szedlák József énekelt. István, Géza nagyfejedelem és az erdélyi Gyula vezér Konstantin Nápolyban görög rítus szerint megkeresztelt, Sarolt fiaként született Esztergomban Vajk néven. A prágai vértanú püspök Adalbert keresztelte meg, ekkor kapta a Stephanus István nevet. Felesége Gizella, második Henrik bajor herceg és burgundiai Izabella lánya volt. Apósa az erdélyi Gyula behódolt neki, Koppány és Ajtony vezéreket pedig fegyveresen győzte le. 1000-ben küldött neki koronát második Szilveszter pápa, amivel Domonkos érsek az év karácsonyán Esztergomban királlyá koronázta.

Navratil Andrea és Szedlák József énekelt. Első István tette meg Esztergomot a Magyar Katolikus Egyház fejévé, szülőhelyével együtt 10 latin rítusú püspökség alapítása fűződik a nevéhez. Az egyház szervezésben a Rómából koronát hozó Asztrik Bencés pécsváradi apát, majd első kalocsai érsek volt a segítője. Az 1020 táján hazánkba érkező Gellért is Bencés volt, István rábízta fia Imre herceg nevelését. Az első magyar királyt és fiát 1083. augusztus 20-án 7. Gergely pápa engedélyével avatta szentté Székesfehérváron Szent László király Vazul unokája. Az általa összehívott 1092-es szabolcsi zsinat tette főünneppé az állam alapító szentélyavatása augusztus 20-a napját. Istvánról, Imréről és Lászlóról szól a most következő zeneszám.

az Igricek zenekar felvétele szólt. 11. Ince pápa 1686-ban elrendelte, hogy Budavára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján emlékezzen meg a katolikus világ Szent István ünnepéről. Mária Terézia rendeletben szabályozta az immáron nemzeti ünneppé nyilvánított emléknap forgatókönyvét. 1771-ben ő volt az, aki Raguzából, a mai Dubrovnikból visszaszerezte a Szent Jobbot, amely először Bécsbe, majd Budára került. Az 1848-as szabadságharc után hosszú ideig, 1860-ig nem ünnepelhettük meg a napot, de a kiegyezést követően visszanyerte méltóságát augusztus 20-a. 1878-ban kultuszminiszteri rendelet is megerősítette e jeles nap nemzeti ünnep jellegét, melyet 1891-ben munkaszüneti nappá is nyilvánítottak. A II. Világháború után 1945-ben mint nemzeti ünnep megszűnt létezni, de az egyházi ünnepek sorában még 1947-ig jelen volt. Szent István ünnepének igazi újjászületése 1991-ben történt meg. Az első szabad választásokon létrejött Magyar Országgyűlés 1991. március 5-i döntése Szent István napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének nyilvánította. Most hallgassuk a Boldogasszony anyánk című magyar katolikus néphimnuszt, amely a Kölcsey Erkel-féle hivatalos himnusz előtt nemzeti imádságként is funkcionált.

Mária Terézia döntését követően a budai Várhegyen tartott István napokra messziről sereglettek a látogatók, akik látványos és díszes aratómulatsággal ünnepelték az új kenyér megszegését is. Az utolsó learatott kévéből készült aratókoszorút Kalotaszegen búzakoszorúnak nevezték, és a falubeliek a kapuk, kerítések mögött meghúzódva várták az aratók érkezését, hogy a jövő évi jó termés érdekében vizet öntsenek a koszorúvivőkre. E vidék népzenéjéből és táncaiból az Állami Népi Együttes készített előadást 2006-ban az Örök Kalotaszeg címmel. Az előadás zenéjéből készült lemez részletével búcsúzom mára a szerkesztő Liberendre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is. Balog Évát hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra!

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Giacomo Balduzzi orgonaművész és a Róma Pápai Egyházzenei Intézete Gregorián szkólájának hangversenyét közvetítjük. Vezényel Franz Karl Prassi. A felvétel Veszprémben a Szent Mihály Főszékes Egyházban készült 2024. május 22-én. Elsőként Gregorián dallamokat hallanak. Introitus caritas Dei diffusa est. Responsorium prolixum, dum complementur dies pentecostes. Kyrie fons bonitatis.

Gregorián dallamokat hallottak a Róma Pápai Egyházzenei Intézete Gregorián szkólájának előadásában. Johann Sebastian Bach, Komm Heiliger Geist, Fantázia Super, jegyzékszáma 651-es, Giacomo Balduzzi játszik orgonán.

Sebastian Bach, Komm Heiliger Geist, Fantasia Super, Giacomo Balduzzi játszott orgonán. Ismeretlen szerző, Factus est repente de caelo, Responsorium prolixum. A Róma Pápai Egyházzenei Intézete Gregorián szkólája énekel.

Elhangzott ismeretlen szerző Factus Estre Pente Dacelo Responsorium Prolixum. A Róma Pápai Egyházzenei Intézete Gregorián szkólája előadásában hangzott el a mű. Marcel Dupré Adre Gias Ányi Dápes Luton Bódő Titluz Giacomo Balducci játszik orgonán.

Marcel Dupré művét Giacomo Balduzzi játszotta orgonád, Adregias ányi dápesz, La tombeau de titlos. Most ismét a Róma Pápai Egyházzenei Intézete Gregorián szkólája énekel. Maurice Durufflé korálvariáció a Veni Creator Spiritus témájára, opusz 4.

Elhangzott Maurice Durufflé korálvariáció a Veni Creator Spiritus témájára, opusz 4. Előadta a Róma Pápai Egyház Zenei Intézete Gregorián szkólája. Giacomo Balduzzi játszik orgonán. Marcel Dupré, Regina Celli, opusz 64.

Elhangzott Marcel Dupré, Regina Caeli, opusz 64, Giacomo Balduzzi játszott orgonán. Michel Magnanelli, Magnificat primi toni, Antifone cum magnificat. Előadja a Róma Pápai Egyházzenei Intézete Gregorián szkólája.

0: Michel Manganelli művét hallották, Magnificat primi toni, Antifone cum magnificat. Kedves hallgatóink, Giacomo Baldozzi orgonaművész és a Róma Pápai Egyházzenei Intézete Gregorián szkólájának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Franz Karl Prassi. A felvétel Veszprémben a Szent Mihály Főszékes Egyházban 2024. május 22-én készült. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Weiss Gábor volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Részlet Ábrányi Kornél Életemből és emlékeimből című írásából. Reményi Ede hegedűjátékáról. Reményi nem azért hegedül, hogy a hegedű hangszert mutassa be, mint ilyent, az ő összes technikai sajátságaival, hanem a zene költészetét mutatja be a hegedűn, s azzal szól a szívekhez. Ha pedig a magyar zene talajára lép, s annak páratlan szépségeit magyarázza, még a távoli világrészek hallgatói is elbűvölve érzik magukat, a magyar ember pedig azt érzi, hogy az ő játékában benne van az egész magyar nemzet búbánata, ábrándossága, komoly méltósága, hősisége és kedélyének összes szilajsága. S ennek hódol aztán ellenállhatatlanul, mert ha nem tenné, önmagát tagadja meg.

0: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztiválról beszélgetünk.
1: Én 50 éve vagyok kulták tanítványa, és maradok, amíg élek. Úgyhogy ez nekem egy mindennapi suli. Nincs olyan nap az én életemben, hogy valahol, valamivel engem ne tanítana.
0: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Nemzeti ünnepünk estéjén a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Az 1971-es archív felvételen Lajta László és Kodály Zoltán magasztos darabjai között Fischer Anni szólójával Schumann A-moll zongora versenye szólalt meg. A karmester Ferencsik János volt. Archív koncert az Erkel Színházból. Csütörtökön 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fiam!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Sacra Corona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
6: A folytatásban a Délnyugat-Német Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük. Vezényel Pierre Bleuze. Közreműködik Gordon Kahn, Saul Gabetta. A felvétel a Stuttgarti Liederhalléban 2025. október 31-én készült. Elsőként hallgassák meg Eduard Lalo opusz 35-ös D-moll Gordonka versenyét, amelynek szólistája tehát Saul Gabetta.

Eduard Lalo D-moll Gordonka versenyét hallották Sol Gabetta szólójával, aki most ráadásként Rogeli Ugeti Tagel első spanyol szvittjének flamenco tételét játsza.

Ráadásként hallották Rogéliüget, Itazella, spanyol szvittjének flamenco tételét Szolgabetta előadásában. Kedves hallgatóink, a Délnyugat Német Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Pierre Bleuze. Berlioz fantasztikus szimfóniája hangzik el, opusz 14. A tételek álmok, szenvedélyek, bál, jelenet a mezőkön, menetelés a vérpadra, íj a boszorkány tanyán.

0: Berlioz fantasztikus szimfóniáját hallották. Álmok, szenvedélyek, bál, jelenet a mezőkön, menetelés a vérpadra, és éj a boszorkány tanyán. A Délnyugat Német Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Pierre Blöz. Közreműködött Solgabetta Gordonkán. A felvétel a stuttgarti Liederhalléban 2025. október 31-én készült. A szerkesztő Ottmar Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarázs Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a Korossi Kvartett muzsikál. Ötvös Péter, Robert Schumann és Bartók Béla egy-egy vonós alkotása szól. Schumann zongora ötösében Fejérvári Zoltán a szólista. Tavaly áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc művek szólnak az államalapítás délutánján. Először Király Csaba zongorázik, felcsendül többek között a Magyar Történelmi Arcképek sorozat. Majd a koronázási misét hallgathatják meg énekes szólisták a Magyar Rádió énekkara és szimfonikus zenekara előadásában. A karmester Pad Zoltán. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 12 perckor a Bartók Rádióban.
2: Augusztus 20-a, egyszerre tisztelgés Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A Nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 év. Szól. Elődje Sulyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzetszínésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Szabadtéri plakátkiállítás nyílt, magyar művészek Itáliáról készült festményeiből a Várkert bazárban. A Glorietthez vezető rámpán 10 alkotást helyeztek el a kivilágítható keretekben. Mások mellett Csontváry Kocka Tivadar, Aba Novák Vilmos, Ligeti Antal és Csók István egy-egy alkotása látható. A kiállítás október közepéig látogatható. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű, a Balaton 23 fokos.
2: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Kovács Sándor köszönti önöket, Csík Gabriella a zenei szerkesztő, Weisz Gábor az adás szerkesztője, Bozdai László hangmérnökünk. Paganinivel kezdünk ezúttal, a D-moll hegedű verseny harmadik, azaz utolsó tétele következik, Rondo Galante, ez a felirata. Henrik Schering hegedül, a londoni szimfonikus zenekart, Alexander Gibson vezényli.

Ez volt a harmadik tétele Paganini D-moll hegedű versenyének. Henrik Schering hegedült, a londoni szimfonikus zenekart Alexander Gibson vezényelte. Maradunk Itáliában, Carlo Tessarini a következő zeneszerző. Hát nem egy ilyen nagyon ismert mester. Kiírtam magamnak, mert fejből persze nem tudom, 1690-től 766-ig élt. Hát úgy nagyjából Bachnak volt a kortársa, valamivel fiatalabb volt Bachnál. Tovább is élt. Riminiben született, és Amsterdamban, hogy nagyon sok olasz ment annak idején Hollandiába. Hát, főleg hangszeres műveket írt. Például itt van a Stravaganza című ilyen D-dur suite, hát ilyen különlegességeket takar, legalábbis ez az extravagáns zenét takar, legalábbis a cím szerint. A Berlini Régi Zeneakadémia zenekarát hallják.

Carlo Tessarini Dédul Szvittjét hallgattuk, La Stravaganza, ez volt az alcíme, hát minden volt, ez csak nem extravagáns. A Berlini Régi Zeneakadémia zenekara szólt. Dvorzsákkal folytatjuk, Dvorzsák helyesebben, azt hiszem, hogy így kell mondani, bár hát a cseh kiejtésen még csiszolni való van rajta. A Humoreszk Opus 101 numero 7 Gesdur következik. Most Anne-Sophie Mutter hegedül, Ayami Ikeba zongorázik. Mutter, eszembe jut, kit neveztek Mutinak? Mutternek, Mutinak? Egy politikus. Kíváncsiak, ezt hányan emlékeznek rá? Nem olyan régen volt.

Dvořák Humoreszkje hangzott el, a Gezdúr, az Opus 101-es sorozatból a hetedik darab. Anna-Szofi Mutta hegedült, Ayami Ikeba zongorázott, és ugye többen megírták, hogy Merkel asszonyt, Angela Merkelt nevezték Mutinak. Egy hallgató azt írta, Merkel, egy becenév közreadtam. Joseph Haydn B-dur szimfóniája következik, a Királyné szimfónia, annak is a harmadik tétele, a Philharmonia Hungarikával, Doráti Antal vezénye. Most azt lehet tudni, azért nevezték ezt királynének, mert Marie Antoinette-nek ennek a szimfóniának a második tétele volt a kedvence. Marie Antoinette, ugye Mária Terézia lánya, 16. Lajos felesége, szörnyű sorsa volt szegénykémnek, 1793. október 16-án kivégezték. Hány királynéje volt még egyáltalán Franciaországnak utána? Kíváncsiak, hogy hányan tudják. Írjanak egy számot. És közben hallgassuk ezt a zenét.

József Haydn 85-ös számú B-dur szimfóniájának a harmadik, a menüettó tétele hangzott el, a Philharmonia Hungarikával Doráti Antal vezényelt. És ugye elmondtam, hogy Marie Antoinette-nek ebből a szimfóniából a másik tétel volt a kedvence, ezért kapta ez a szimfónia királyné szimfónia nevet. És volt egy kérdésem, hogy hány királynéja volt még Franciaországnak ezután. Hát nem annyira egyértelmű egyébként, úgyhogy még tessék egy kicsit gondolkodni, és még egy picit hagyom a kérdést. Saint-Saëns-szal folytatjuk, egy éjszaka Lisszabonban Barcarola, hát hogy mennyire jellemző a Barcarola Lisszabonra, azt most őszintén szóval nem tudom, inkább a sárga villamosok jellemzők, például a 28-as, a skót nemzeti zenekart Némely Ervi vezényli.

0: Saint-Saëns egy éjszaka Lisszabonban Barcarolája hangzott el a skót nemzeti zenekarral, Néme Jervi vezényelt. Na hát ez a bizonyos királyné, kérem szépen, vitatható, de igazából őt tartják az utolsó francia királynének. Utána persze még a 18. Lajosnak is volt felesége, meg a Lajos Fülöpnek is, de az igazi hivatalos, és hát Napóleon az meg császárné, tehát az már nem számít. Úgyhogy lehetett több számot is írni, de igazából az utolsó királyné, ez a szegény, tragikus sorsú Marie Antoinette volt. Nézem az órát, 5 perccel múlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy új lemez, ez a Dreyszig, így hívják a szoprán énekes Dreyszig, ugye 30. Na jó, érdekes név. Az Elza is érdekes különben, mert arról meg mindenféle Wagner jut eszembe. Ezúttal nem Wagnert énekel, hanem a Toszkából Toszka imáját, tehát Puccinit énekel. A lemezen egyébként rengeteg különböző opera részlet, Gounod, Grieg, Emmy Beach, Rossini, Wagner is szerepel, a Tannhäuser például. Tehát rengeteg dolog, többek közt a Toszka imája. Hallgassuk ezt!

Azt hitt egy hallgató, éppen most jelent meg nálam, hogy szépen énekel, tényleg, ez az Elsa Dreyzig tényleg szépen énekel. A genovai Carlo Felica operáz zenekara játszott Massimo Zanetti karmester vezetésével, és egy új lemezről idéztük mindezt. Johann Sebastian Bach-hal folytatjuk, a G-moll koncertó következik, az Adagio trombita átiratban, Matthias Höfs trombitál, egyébként a másik és harmadik tételt idézzük fel ebből a darabból, és egy bizonyos városnak a Német Kamarafilharmónia zenekara játszik. Ez a bizonyos város, hát nekem erről a kutya, macska, kakas, szamár jut eszembe. Melyik ez a város?

Ján Sebastian Bach G-moll koncertójának második és harmadik tétel hangzott el egy sajátos átiratban. A brémai Német Kamara Filharmónia zenészei játszottak, ugye Bréma, kutya, macska, kakas, szamár, ez a négy állat jut eszembe. Egy hallgató azt írta, de az elefánt is ott volt, mert valaki trombitált. Hát nem tudom, mindesetre Matthias Höfs, most vagy egy elefánt, vagy csak egyszerűen egy trombitás, de ő trombitált. Edvard Grieggel folytatjuk, a C-moll szonáta következik, opusz 45, numero 3, annak is a második tétele, Daniel Müller-Schütt gordonkázik és Herbert Schuch zongorázik.

Edward Grieg C-moll szonátájának második tétel hangzott el Daniel Müller-Schott és Herbert Schuch előadásában. Nem tudom, szeretik-e a mazsolát? Van, aki nem szereti egyébként. Én szeretem. Úgyhogy én minden olyan ételt szeretek, amiben mazsola van. Van, aki kiszedi a mazsolát a kalácsból, mert azt nem eszi meg. Hát most nem tudom, aki szereti a mazsolát, az nyilván szereti François-Joseph Gosseket is, mert erről a zeneszerzőről nekem elsősorban a mazsola jut eszembe. Hogy miért? Hát ezt most nem részletezem. Itt most nem azt halljuk, nem a mazsolás zenét, hanem az F-dur úgynevezett nagy szimfónia harmadik tételét a bretagne zenekarral Stefan Sanderling vezényel.

Ez volt François Joseph Gossec F-dur nagy szimfóniája, annak is a harmadik tétele. Most már kíváncsi lennék a kis szimfóniára ezek után. A bretonyi zenekar Stefan Sanderling vezényelte. És most egy kis Albinoni tétel, a C-dur koncertó, opusz 7 numero 11, harmadik tétel, Anthony Robson, Catherine Ledham és a Collegium Musicum 90, Simon Standage vezényelte.

0: Tommaso Albinoni C-dur koncertójának harmadik tétele hangzott el, és közben 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Kulturális hírek. Augusztus 19. szerda, azaz ma, most, 18 óra, Göd. Hát én már nem érek oda egyébként, 18 órakor akkor a műsor vége. De aki még odaér, a Nyaralóházak Színház termébe menjen el, mert ott van a Holló család koncertje. Ugye kár lenne nem oda menni. Szabó Judit, Holló Aurél, Holló Mátyás Gönc, Máté Kovács, Boldizsár, ők a szereplők. Pak Rachmaninov és Holló Aurél kompozíciója, valamint Fats Waller, azt nem tudom kicsoda, kompozíciója, valamint afrikai tradicionális zene is elhangzik. Ez tehát Göd. Augusztus 22. szombat, 19 óra fuga, a 8. Miraton Fesztivál nyitókoncertjére kerül sor. Beethoven időtlen hangjai ez a címe, közreműködnek a V4 vonós négyes, Miranda Liu, Daniel Rumler, Thomas Kreibich és Bartosz Kozyák. Azért érdekes, Miranda Lui, ő képviseli Magyarországot, a névből ezt nem találná ki az ember, de aki ismeri őt, azt tudja. És aztán a többi három, az meg Csehország, Szlovákia, illetve Lengyelország. Beethoven művek szólalnak meg. Augusztus 23. vasárnap, 20 óra, Sárospatak, Vár, Zempléni Fesztivál záró hangversenye. Könnyed mosoly ez a címe, nyárutó klasszikus dalokkal és táncokkal, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar, művészeti vezető Várdai István, koncertmester Fisz Péter, közreműködik László Boldizsár, tenorista. Haydn, Philipp Emanuelbach, Mozart, Hacsatúrján, Debussy, Sostakovics, Brahms, stb. Nagyon vegyes, különleges műsor. És most akkor egy kis zenét is idézünk fel. A Liszt Ferenc Kamara Zenekar játszik, hangversenymester Rulla János, vezényel Sándor Frigyes. Zene, hát most, hogy pontosan micsoda, azt éppen nem látom, de majd ki fog derülni.

Mozart B-dur divertimentójának egy részlete, másik tétele hangzott el. Az előbb ezt nem mondtam, mert nem volt rajta a CD-n, azóta a rejtély megoldódott. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, róla János hangversenymester. Ez egy régi felvétel volt, mert még Sándor Frigyes vezényelt. Schubert-tel folytatjuk, de előtte volna egy kérdésem. Hát, öregebbek tudják, fiatalok nem hiszem, hogy tudják, Baróti Lajos 117-szer vezette a magyar válogatottat. Egy futballedző volt, maga is futballista egyébként, 1914-ben ezen a napon született. Kratochvilnak hívták eredetileg, és azért lett Baróti Lajos, mert Baróton született. És hát nagyszerű edző volt, akkor még elég sok sikere volt a magyar válogatottnak, bejutott mindenféle világbajnokságra, de régult. Na jó, Barót, hol van ez a Barót? Hol keressük a térképen? És miközben ezt nézik, gondolom legalábbis, Schubertnek a három zongora darabja közül az egyiket hallgatjuk meg. Ez három öregkori, hát Schubertől szóval késeidnek, inkább úgy mondom, három ilyen zongora darab, Deutsche jegyzékben 946, Schiff András zongorázik, mindjárt itt lesz Schiff András Budapesten.

Schubert három zongora darabja közül a C-dur, vagyis a harmadik hangzott el Siff András előadásában. Barót, Erdélyben van, Kovászna megyében egyébként. Azt írja egyik hallgató, hogy Tusnád és Bükszád közelében van, mint Sepsi Bükszád közelében. Igaz. Másik hallgató azt írja, hogy Sepsi Szentgyörgy közelében. Ez is igaz. Kicsit Sepsi Szentgyörgy picivel távolabb van, mint a Tusnád és a Sepsi Bükszád, de teljesen meg tudták határozni a kedves hallgatók. Mendelssohnnal folytatjuk. A 8. D-dur vonós szimfónia, a fiatalkori mű egyébként, abból a 4. tételt az Orpheus kamarazenekar játssza.

Mendelssohn 8. fiatalkori vonószimfóniájának az utolsó tétele hangzott el az Orpheus kamarazenekarra. Jön egy zene, ami szerintem sokak számára ismerős. A zeneszerző, ez egy, most egy előrejtvény lesz. A zeneszerző 1975-ben ezen a napon hunyt el, mégpedig tragikus körülmények közt Prágába felszállt egy repülőre, és ment a repülő, ment, egészen majdnem Damaszkuszig, ahol lelőtték. Ki a zeneszerző? Ennek a zenének a zeneszerzője.

Ez egy ilyen sorozat főcím volt, és a zeneszerző, tehát tragikus halált halt Damaszkusz előtt egy repülőszerencsétlenségbe. Egyébként Pomázon született, tér van róla elnevezve egy zeneiskola Szentendrén, és hát ismert zeneszerző, már látom, már jönnek megfejtések, de azért még hagyom egy kicsit az időt, addig hallgassunk opera részletet Rossinitől, a Hamupüpőkétől Angelina áriája következik Cecilia Bartolival.

Angelina áriája hangzott el a Hamupipőkéből Rossini operájából, Cecilia Bartoli énekelt, és akkor gyorsan még visszatérek az előző kérdésemre, az rejtvényre. Vujicic Tihamirről van szó, ő szenvedett repülő szerencsétlenséget. Hát, hogy pontosan mi történt, nem tudjuk ma se, csak nagyon valószínű, hogy lelőtték azt a repülőgépet, de ez nem tisztázódott, azt hiszem, hogy azóta se. Domenico Cimarosával folytatjuk, a C-dur fúval a négyes Allegro tételét, Loic Poulin játssza a prágai Dolezsávonos négyes tagjaival.

0: Csima Róza Cédul Fuvola négyesének első tétele hangzott el Laik Polen és a prágai Dula Zsávonos négyes tagjainak előadásában. Nézem az órát, 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És most jön a szokásos nagy rejtvényünk. Két miskolci nyeremény is van, tehát kedves miskolci hallgatók, ne hozzanak ránk szégyent, vigyék el mind a kettőt. Augusztus 21. péntek 19 óra Miskolc Művészetek Háza ünnepi koncert a Filharmónia Magyarország rendezésében. A határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarának hangversenye. Berecz Mihály működik közre zongorán, Vashegyi György vezényel. Liszt léprelőd, haláltánc, Bartók magyar képek és harmadik zongoraverseny. Nagyon igényes műsor, hát én oda mennék. Bizony, hát megyek is Miskolcra, talán holnap, de pont a koncerten már nem hiszem, hogy eljutok. Augusztus 24 hétfő, tehát ez azért nem ugyanaz nap van, 19 óra Miskolc Alvasi Református templom, milyen szép templom ez egyébként. Orgonapont fesztivál a Filharmónia Magyarország rendezésében. Büttner Orsolya hegedűs és Balatoni Sándor orgonista közös koncertje. Buxtehude, Handel, Bach, Mendelssohn, Elgar, Reinberge, sőt még Bartók mű is szerepel. Avasi templom. Még egyszer mondom, hétfő 19. Augusztus 26. szerda 19 óra Francia Intézet Auditorium, ez itt van Budapesten. Miraton Fesztivál francia estet ad. Debussy, Boulanger, Ravel művek szólalnak meg. És szeptember 10 csütörtök, jó messze van, 20 óra Doknán Jernő Zenei Központ nagyterem, világjáró művészénk, ez már a mi műsorunk, kérem szépen. Farkas Gábor zongorázik, Statatos Sebestyény és Szabó Gábor hegedül, Bársony Péter brácsázik, Pierre Luigi Ruggiero gordonkázik, Bach, Richard Strauss, Reinberger művek. Ez tehát a kínálat, és van egy jazz énekesnő, Louise Zahn, ő műve, Heritage című CD. No, és mit kell kitalálni? Kérem alázattal, a Stravinsky egyik érdekesebb, és számomra egyik legjobb műve, minden Stravinskyt szeretek, de ez különösen, ez a Katona története. Ebből egy szvitet is készített Stravinsky, abból hallunk most 4 tételt egymás után, Katona indulója, a Patakparti jelenet, Pastorale és Királyi induló, a Kolumbia kamarazenekar játszik, maga Stravinsky vezényel. Ez tehát egy szvit. Az eredeti darabban ugye vannak szereplők, akik beszélnek, és van egy szereplő, aki csak táncol, ez a hercegnő, aki csak táncol. A katona maga beszél. Van egy narrátor, aki beszél. Kit hagytam ki? A negyedik, aki beszél. Ki az a negyedik szereplő? Hát, míg a zene szól, gondoljanak arra, hogy a katona történetében, a darabban, magában ki a negyedik szereplő, a katona, a narrátor és a hercegnő mellett.

Nagyon szeretem ezt a zenét. Stravinsky művel hangzott el, a Katona története, a suite formából 4 tétel, Katona indulója, Patakparti jelenet, Pastorale és a Királyi induló. Ez a darab második felének az első tétele. És ugye az ott a kérdés, hogy van a katona, a narrátor, nem mindenki értette ezt a szót, legalábbis egy hallgató azt írta, hogy nem mindent értett, bocsánat, hogyha nem jól ejtettem volna. A hercegnő vagy király kisasszony, ez ugyanaz, aki csak táncol, és akit nem mondtam, az az ördög. És már is mondom a nyerteseket, Kis Katalin, Rubi Ilona, Mecsi Diana, Buzási József, Dávid Józsefné. Mozarttal folytatjuk, a Figaro házasságából következik Rosina, azaz a grófnő áriája, kavatinája helyesebben, az S-dur. Ugye van egy C-dur és van egy S-dur, ez az S-dur, ez a szomorú áriája, ahol egy kicsit a fájdalmáról énekel, és arról, hogy megcsalja a férje, bár adná vissza kincsemet, és ez alatt a férje szerelmét is érti. Van ilyen nő? Na, Kiri Tekanova énekel.

A grófné, vagyis Rosina kavatinája hangzott el a Figaro második felvonásából, Mozart dallamát Kirite Kanava éneklésével hallottuk. Solti György vezényelt a londoni filharmonikus zenekart. Opera után opera, de csak a hangszeres rész, a Rinaldo Handel operájában a Nyitány, a londoni Régi Zeneakadémia zenekarával Christopher Hogwood vezényelt.

Handel Rinaldójának nyitánya hangzott el a londoni Régi Zene Akadémia zenekarával. Handel után Bach 75-ös kantáta, ez volt a lipcsei bemutatkozó kantátája Bachnak. A második rész szimfóniáját és egy kórusát hallgatjuk meg az amsterdami barokk zenekarral és énekkarral, Tom Koopman vezényel.

Az amszterdami barokk ének és zenekar Ton Koopman vezényletével a 75-ös kantátájának két részletét adta elő. Egy kis madrigál következik még Thomas Wilkistől, Robin Hood óta. A Hilliárd Ének együttes hallják.

0: Thomas Wilkes madrigája hangzott el Robin Hood óta a Hilliard énekegyüttes énekelt, és pár másodperc múlva pontosan 5 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű 2 működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Ökumenikus istentiszteletet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a bécsi kaputéri evangélikus templomban rendezik a szertartást. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsa elnöke. Az istentisztelet este 6 órakor kezdődik. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok is várják az ünneplőket Nagyvárattól Csíkszeredáig. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyes és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Új tulajdonosa van a Népszavának. A Liberty Press Kft. Átvette a lapot működtető 21. század média ZRT-t, hogy biztosítsa a szerkesztőség hosszú távú fennmaradását, közölte saját oldalán a Népszava. A lap vezérigazgatói posztját Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója veszi át. A szerkesztőséget ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja. A MediaWorks május végén mondta fel a Népszavával fennálló szerződését. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programba. A civil kezdeményezés a kórházakban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a molkutaknál, hogy egy kóborkutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csip leolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél több felé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű, a Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És benne 8,5 perces zene következik Johann Nepomuk Hummeltől, Rondo alla Polacca, James Ennis hegedül, és a London Mozart Players játszik a karmester Howard Shelley.

Johann Nepomuk Hummel Rondo and the Polakkája hangzott el, James Enes hegedült, a London Mozart Playhouse játszott Howard Shelley vezényletével. Állatos hírek jönnek, de előtte egy, tulajdonképpen egy kérdésem volna, az erdei embernek van ma világnapja. Erdei ember, hát persze ez nem egy ember, ez egy állat. Kíváncsi vagyok, hogy rájön neki, hogy melyik állat ez. Ez a maláj neve, hogy erdei ember. Illetve hát azt a nevet kéne kitalálni, hogy malájú lesz, hogy van. Szumátrán, Borneón él egyébként ez a derék állat, és van belőle a budapesti és a nyíregyházi állatkertben. Nyíregyháza. Történelmi pillanat, először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. Ugye ez egy derék állat, Magyarországon nem nagyon van, de a Duna-deltában rengeteg pelikán van. Alig nagyobb egy napos csibénél egyébként, a szülők táplálják, jelenleg visszaöklent, ez a darabos hallal etetik, hát, hogy mondjam, a pelikán gusztusa azért elég érdekes. A hazai állatkertek 10-es top listája elkészült, 5554-en szavaztak, magasan a nyíregyházi állatpark végzett az első helyen, 35% jelölte meg kedvencnek, második a fővárosi állat és növénykert, egyébként erdei ember pontosan ebben a két állatkertben van, Nyíregyházán, illetve Budapesten, harmadik a veszprémi, negyedik a szegedi, aztán tiszatavi ökocentrum, és így tovább. Sajnos a miskolci állatkert az eléggé hátul végzett, de viszont egész napos programokkal vár születésnapján a miskolci állatkert. Augusztus 20-án emlékezik meg fennállásának 43. évfordulójáról, kreatív programokkal, kicsiket, nagyokat várnak, egész tapos látvány, etetések, állatbemutató, kifejezetten erre az alkalomra beiktatott látványetetések vannak, huszármajmok, oroszlánok, hollóknak, észak-amerikai kúszósülöknek az etetései például. Hát sajnos elefánt, meg orszarvú, meg ilyen óriás állatok, azok nem nagyon vannak ott, de nagyon szép a környezet, és oda lehet menni a Zoo busszal, egyébként Diósgyőrből indul. De érdemes előtte jelezni, mert ez egy olyan busz, hogy jelezni kell előre, csak akkor indul, szerintem ilyenkor indul aztán állandóan. Én még láttam ott tatut is, mikor legutoljára ott voltam, nem tudom, hogy maradt-e tatu még ott. És hát egy híresség, ott élt a miskolci állatkertben Röfi, egy csodálatos vaddisznó, akiről, és direkt mondtam, hogy akiről könyvet írtak. Fehér gólyák fekete hetei, elkeserítően sok madár szenved áramütést. Főleg az ilyen nagy madarok neki rohannak a vezetékeknek. 700 000, több mint 700 000 oszlopot számláló középfeszültségi hálózat van. A becsések szerint évente akár 170 000 madár is elpusztulhat ezeken. Azért ez eléggé ijesztő. Indulnak egyébként a gólyák, egyikük már elhagyta Európát. Ugye van olyan gólya, hogy megjelölik, és akkor tudják, hogy hol van. És a Boszporuszon keresztül mennek át Afrikába, és hát ott telelnek. És még egy hír, ez az utolsó, elefánt rongált meg egy töltőállomást Kínában. Egy töltőoszlopot döntött ki, de jó oka volt rá, olvasom a híret, írt, bocsánat, az elefántcsorda átvonult egy parkolón, ahol töltők is voltak, és az egyik elefánt gyermek, csemete, lába beleakadt a töltőkábelbe, mert nem tették vissza rendesen. A kis elefánt végül sikeresen kiszabadult, de dühös anyukája nem hagyta annyiban, neki ment a bűnös töltőoszlopnak, amely ettől kidőlt. Úgy kell a töltőoszlopnak, mit mondjak. Az elefánt bölcsődala következik Debussytől, Jean-FM Bavouzé zongorázik.

Ez volt a Gyermekkuckóból, Debussy sorozatából, a második tétel a Jimbo's Lullaby, az Elefánt bölcsődala, Jean-Éphem Bavuzé zongorázat, és Szenegálból hoztak annak idején Párizsba egy tulajdonképpen afrikai elefántot, és ez volt a Jimbo, és ez nagyon nagy népszerűségnek örvendett, és akkor csináltak ilyen Jimbo figurát, és a Debussy lányának, a Susunak volt egy ilyen kis elefántja. Az erdei ember, az pedig, hogy kérdeztem, hogy erdei ember napja van ma, ez az orángután. Orángután, ez maláj szó, és ezt a majomfajtát nevezték. Érdekes majom egyébként. És mondom, Nyíregyházán és Budapesten van belőle. Kár Stamitszal folytatjuk a D-dur Brácsa verseny harmadik tételét. Szűcs Máté játsza az Anima Muzicé Kamara zenekar kíséretével.

Karl Staminc Brácsa verseinek rondótétele hangzott el Szűcs Mátéval és az Anima Muzicae kamarazenekarral. Emily Mayerrel folytatjuk, egy romantikus kori hősnő, női Beethovennek nevezték egyébként, hát majdnem olyan volt, mint Beethoven, de azért egy pici különbség mégiscsak van, mert csak 8 szimfóniát köszönhetünk neki Beethoven ellentétben. Az Esz-dur zongoratriójának a fináléját hallják most a Hannover zongoratrióval.

0: Emily Mayer Esdő zongora triójának a záró tétele, vagyis negyedik tétele hangzott el a Hannover zongora trió előadásában. Azt mondtam, hogy női Beethoven így tartották 8 szimfóniát, de az évszámai alapján tulajdonképpen érdekes, 812-883, majdnem pontosan Wagner. Ugye Wagner 813-ban született, a másik a halálának a dátuma. Nézem az órát, 3 perccel múlt 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És még egy rejtvény. Augusztus 23. vasárnap, 19 óra, Paks, Jézus szíve plébánia templom. A Dunát is meg lehet nézni előtte. Orgonapont fesztivál a Filharmónia Magyarország rendezésében. Büttner Orsolya hegedűs és Balatoni Sándor orgona közös koncertje. Buxtehude, Corelli, Handel, Bach, Mendelssohn, Elgar, Reinberger és Bartók művek, és még Anonymous is szerepel. Augusztus 26. szerda, 20 óra, Szeged, Püspöki Székház udvara. Új jazz csillagok a Filharmónia Magyarország rendezésében, Tüszkő Salamon trombitál, ifjabb Egri János zongorázik, Siklósi Kornél dobol. Szeptember 10. csütörtök, 18 óra, Duchnán Jernő Zenei Központ nagyterem, fiatal művészek pódiuma, Lugosi Dániel Ali klarinétozik, Bánkövi Bence gordonkázik, Szabó Marcell zongorázik, Beethoven, Bruch, Brahms művek. És egy CD, Cifra György zongorázik, Liszt és Grieg és Gershwin műveket. Liszt Esdur koncert, Grieg Ámol zongora verseny, Gershwin Kék rapszódia. Hát borzasztó szép nyeremény ez, ezek egyébként. Mit kell kitalálni? Simon Kinside énekel, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, Ulf Schirmer vezényel. A darabban ezt a részt úgy hívják, hogy prológ. Melyik operáról van szó? Az opera címe, vagy a zeneszerző, vagy akár mindkettő is.

Leon Cavallo bajadzókjából a prológ hangzott el. Simon Kinside énekelt, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekara játszott Uwe Schirmer vezénnyel. Egy kis türelmet kérek, mert a Vivaldi G-moll fagottverseny harmadik tétele után fogunk sorsolni, de akkor mondom az eredményt. Peter Whelan fagottozik, a Serenissimo együttes játszik mellette.

Vivaldi G-moll fagott versenyének harmadik tétel hangzott el Peter Villan és a Serenissima együttes előadásában. Nyertesek Szabó András, Vámos Kata, Rímer Lea. Ferdinand Ries-szel folytatjuk, ő Beethoven növendéke volt és titkára, a La Capricciosa című művét Wilde Frank játsza hegedűn és José Galardo zongorán.

Ez volt Beethoven növendékének és egy ideig titkárának a műve, Ferdinand Riesnek hívták, a La Capricciosa, Wilde Frank hegedűt, nagyszerű norvég hegedűs, és José Gallardo zongorázott. Egy kis filmzene, Alan Silvestritől, Forrest Gump, ez a filmnek a címe, elég ismert film.

Ez volt a Forrest Gump című filmnek a zenéje. Jenny Returns, ez a rész, Jenny visszatér. Alan Silvestri volt a zeneszerző, illetve ő vezényelte az ismeretlen zenekar. Elérkeztünk az utolsó zeneszámhoz, és ez nem más, mint a Troubadourból, Verdi operájából a balettzene egy részlete. Itt ez azért érdekes, mert a Troubadourban eredetileg nem volt balettzene. 1853-as első verzióban semmi balettzene nem volt, de amikor elvitte az egészet Párizsba, ott muszáj volt balettet írni, és akkor ő is írt egy balettet a harmadik felvonásba. Ebből hallják most a cigánytáncot a BBC Philharmonikus zenekarával, Edward Downes vezénnyel.

0: A balettzene egy részletét, a cigánytáncot hallották a Trubadurból, Verdi operájából, és amint már említettem, ez volt az utolsó zenerészletünk, máma a BBC Filharmonikus Zenekart Edward Downes vezette. Csík Gabriella volt a zenei szerkesztő, Weiss Gábor volt a műsornak a szerkesztője, Bodzai László volt a hangmérnökünk, mindannyiuk nevében búcsúzik a műsorvezető, Kovács Sándor.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában az idei Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztiválról beszélgetünk.
2: Én 50 éve vagyok kultár tanítványa, és maradok, amíg élek. Úgyhogy ez nekem egy mindennapi suli. Nincs olyan nap az én életemben, hogy valahol, valamivel engem ne tanítana.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc művek szólnak az államalapítás délutánján. Először Király Csaba zongorázik, felcsendül többek között a Magyar Történelmi Arcképek sorozat. Majd a koronázási misét hallgathatják meg énekes szólisták a Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara előadásában. A karmester Pad Zoltán. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 12 perckor. A Bartók Rádióban. Nemzeti ünnepünk estéjén a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Az 1971-es archív felvételen Lajta László és Kodály Zoltán magasztos darabjai között Fischer Anni szólójával Schumann A-moll zongora versenye szólalt meg. A karmester Ferencsik János volt. Archív koncert az Erkel Színházból. Csütörtökön 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
4: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Arturo Benedetti Michelangeli zongorázik. Előadásában hallgassuk először Ludwig van Beethoven Ázdur szonátáját, opusz 26. A felvétel Londonban, a Royal Festival Hallban készült 1982. április 13-án.

Beethoven opusz 26-os Ázdúr szonátáját hallottuk. Arturo Benedetti Michelangeli most Chopin mazurkákat játszik. Hallgassuk az F-molt opusz posztumum 68 per numero 4, Ázdúr opusz 41 numero 4, Gis-moll opusz 33 numero 1, Des-dur opusz 30 numero 3 és Fis-moll opusz 59 numero 3. A felvételek Bressában készültek 1967. június 23-án.

Chopin mazurkákat hallottunk. F-moll, as-dur, gis-moll, des-dur és fis-moll. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Arturo Benedetti Michelangeli zongorázik. Befejezésként hallgassuk előadásában Maurice Ravel G-dur zongora versenyét. Közreműködik a Torinói Rádió Szimfonikus Zenekara, a karmester Nino Sansonio. A felvétel Torinóban készült 1952. február 1-én.

0: Maurice Ravel G-dur zongora versenyét hallottuk. Előadta Arturo Benedetti Michelangeli, közreműködött a Torinói Rádió szimfonikus zenekara. A karmester Nino Sansonio volt. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Arturo Benedetti Michelangeli zongorázott. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este a Korossi Kvartett muzsikál. Ötvös Péter, Robert Schumann és Bartók Béla egy-egy vonós alkotása szól. Schumann zongora ötösében Fehérvári Zoltán a szólista. Tavaly áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Old Ed Jazz adásában Hárs Viktor szerzeményeiből válogatunk. A héten 60. születésnapját ünneplő nagybőgős, basszusgitáros, több stílusban játszó formáció stabil alapja, tanár, hangszerelő és zeneszerző 2003-ban Artisjus díjat is kapott. Old Ed Jazz. Hárs Viktor 60. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A Nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en.
1: Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most a svéd kamarazenekar, a Los Angeles-i filharmonikus zenekar, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő brit fantázia zenekar, valamint a BBC Singers, a Juilliard School és a Royal Academy of Music szimfonikus zenekar biztosítja a pazar választékot. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból, pénteken 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
3: Köszöntöm az Összhang hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Várgedő Anna. Kolostori csend, átimádkozott terek, találkozások, és természetesen számos koncert. Idén is megnyitja kapuit az Arcus Temporum Fesztivál, amelynek immár 22. alkalommal ad otthont a Pannonhalmi Bencés főapátság. A rendezvénysorozat, amelyen Johann Sebastian Bach és Kurták György életműve találkozik, augusztus 21-e és 23-a között várja mindazokat, akik elmélyülésre, kapcsolódásra és kulturális élményekre vágynak. Vendégem lesz Keller András hegedűművész, a fesztivál zenei művészeti vezetője, de előbb Dejcsics Konrád atyával, az Arcus Temporum igazgatójával beszélgetek arról, hogy hogyan és miért lett az idei fesztivál hívószava az iskola.
4: Az iskoláról mindenkinek van valamilyen tapasztalata és elképzelése is arról, hogy milyennek kell lenni, sőt érintettsége, hiszen vagy ő maga, vagy gyerekei, unokái biztosan járnak iskolába. Másrészt olyan témákat próbálunk választani, amelyek a bencés közösség életéhez is kötődnek, és valamilyen spirituális jelentésük, töltetük is van. Szent Benedek azt mondja a monostorról, hogy ez az Úr szolgálatának iskolája. És nagyon izgalmas, hogy ennek milyen következményei vannak, hiszen ezek szerint a szerzetesek mindannyian olyan emberek, akik befogadó attitűddel kell, hogy rendelkezzenek, és egy életen át tanulnak. Másrészt a testvéri közösséget is meghatározza ez, hiszen ha mindannyian tanulók vagyunk az Úr szolgálatának iskolájában, akkor a közöttünk lévő kapcsolatok is horizontálisak és bizalmon alapulóak. Ez a bencés elképzelés azért is aktuális, mert 2029-ben ünnepeljük majd a Regulának az 1500-as születési évfordulóját, szóval 1500 évvel ezelőtt írta Benedek és hozta létre az első monostorát Monte Cassinon, És az Úr szolgálatának iskolája motto mentén mi most egy 3 éves készületben is vagyunk. Az első év az iskola, második év a hivatás, a harmadik év pedig a szolgálat, és ezért egy ilyen motivumrendszerben gondolkodunk és készülünk. Rögtön a fesztiválnak a első rendezvénye az ugyancsak két nagy alaknak, Kornis Péternek és Várszegi Asztrik Emeritus főapátnak a beszélgetése lesz, akik így a saját élettapasztalatukból tudnak visszatekinteni, és számtalan ilyen iskola konnotációt veszünk majd észre a fesztiválban.
3: Ezen az eseménysorozaton több művészeti ág is megjelenik. A zene mellett szerepet kap az irodalom, a képzőművészet, sőt a performance is. Pontosan milyen programok várják idén az érdeklődőket, és hogyan kapcsolódnak ezek az egyes programok az iskola fogalmához?
4: 4 pillére van valóban a fesztiválnak. Ahogy említette, a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás. Talán ez egy ilyen 2016 óta világosan kikristályosodott struktúra. Az irodalomban ugyancsak iskoláról lesz szó. Eszterházy Péternek a halálának a 10. évfordulójára emlékezünk, és egy felolvasó színházi előadásban Bánfalvi Eszter és Mácsai Pál idézi meg Eszterházy szövegeit, a Hasnyálmirigy naplót, és azon keresztül egyébként a meghatározó nagy műveknek motivumait hallgatjuk meg. Illetőleg van Eszterházy Péternek egy nagyon-nagyon nagy ismerője, barátja, akinek a munkássága is összefonódik Péterével, pedig Parti Nagy Lajos, és Parti Nagy Lajossal Bazsányi Sándor fog beszélgetni a fesztiválnak a második napján, ugyancsak iskoláról, Péterről és nagyon sok más érdekes dologról. Ha az iskolánál tartunk, a képzőművészet is e köré épül. A főapátság fontosnak tartja, hogy a kortárs képzőművészettel egy aktív párbeszédben legyünk. Minden évben van egy időszaki kiállításunk, idén természetesen az iskoláról szól ez is. K. Horváth Zsolt kurátori munkájával Iskola a láthatáron címmel hoztunk létre egy kiállítást, amelyen 5 fiatal művész vagy alkotópáros hozott létre, és reflektál az iskola témájára. Illetőleg, ahogy említette, sor kerül egy performance-ra is, Mélyi József kurátor hozza létre fiatal alkotókkal a Képzőművészeti Egyetemnek és a Színház és Filmművészeti Egyetemnek mostani hallgatóival, illetőleg nem olyan régen végzett hallgatóival. Azért fontos ez a performance, mert ott helyben jön létre egy alkotótábori munka után, ők 3 napig dolgoznak a főapátságban, és a performance jellegből adódóan nem csak ott születik az alkotás, hanem a közönség aktívan részesévé válik, vagy nehezen vonja ki magát a hatása alól.
3: Johann Sebastian Bach Actus Tragicus kantátájának bevezetőjét most Kurták György átiratában hallják. A felvételen a fesztiválon is közreműködő Várjon Dénes és Simon Izabella zongorázik.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 106. kantátájának egy részlete. Kurták György átiratát Várjon Dénes és Simon Izabella játszotta. Mai témánk az Arcus Temporum Fesztivál, amely a Pannonhalmi Bencés főapátság legkülönbözőbb, a látogatók elől általában részben elzárt tereiben zajlik. A részleteket Dejcsics Konrád, a fesztivál igazgatója mondja el.
1: A fesztivál nyitókoncertje és zárókoncertje a Pannonhalmi Szent Márton Bazilikában lesz, ugye ez egy 800 éves épület, nagyon különleges atmoszférája van. A másik ilyen spirituális hely valóban a Boldogasszony kápolna, ahol ugyancsak két koncertre kerül majd sor, és van egy kiváló akusztikájú koncerttermünk a gimnázium épületében, és nagyon örülök, hogy nem csak azért, mert koncertterem, hanem azért is, mert az iskola éve van, szerepel a koncerthelyszínek között. De egyéb programokon is bejárjuk a főapátságot. Van egy Arcus baráti kör, és annak a tagjai számára lesz egy vezetés, egy beszélgetés. A látogatók elől egyébként nagyon elzárt térben, a szerzetes közösség ebédlőjében. Illetőleg az iskola éve miatt a Bencés gimnáziumnak a diákkápolnájában, amely egyébként a kortárs építészetnek egy remeke. Na ott is két programra is sor kerül. Váli Dezsőnek van egy keresztútja, ez egy kortárs, nagyon különleges képzőművészeti alkotás, illetőleg ott van egy svéd szobaorgona, úgyhogy ott is sor kerül majd egy programra. Illetőleg van az orgonatúra, ahol orgonákkal és ugyancsak kortárs művekkel foglalkozunk, Kis Zsolt, Erdődi Orsolya és Jó Magam vezetésével.
0: A művészetek mellett az Arcus Temporumnak hangsúlyos eleme a spiritualitás. Mire számíthat az, aki a lelki élményekre is nyitottan érkezik?
1: A fesztiválnak a vázát a szerzetes közösség imaórái adják. Reggel 6-kor, 1 órakor, aztán délután 6 órakor minden imaórára várjuk a hozzánk érkező vendégeket. A vasárnapi 10 órás konventmise is meghívásként szerepel a vendégek számára. Másrészt vannak olyan különleges terek, ahova még el lehet menni, és ahol így a spirituális programokat tartjuk. Ilyen az Arborétum, egy fiatal szerzetes márkatya a labirintusban vezet majd meditációt, illetőleg labirintusjárást. És végül, ugyancsak az iskola évéhez kapcsolódóan, lesz az Én iskolám címmel egy program, ahol Hortobágyi Ciril főapát, Juhász Laci Albin, a Bencés gimnázium igazgatója, és Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási főtanácsadója beszélget iskolatapasztalatokról, spiritualitásról, illetőleg az iskola jövőjéről.
0: Ön éppen 10 éve igazgatja ezt a fesztivált, ez a formálás mellett bizonyára formálódással is jár. Önt mire tanította meg az Arcus Temporum?
1: Nagyon sok találkozásban van részem, és hogy ennek a fesztiválnak nagyon sajátos vonása az, hogy hát a monostor falai között, hogy a várfalon belül, az nem egy hatalmas terület történik, ahol a fesztivál programok mellett nagyon erős az a tapasztalat, hogy találkozunk egymással, beszélgetünk egymással. Ez egy nagyon emberközeli fesztivál, mert fesztivál vendégek, művészek, önkéntesek, szerzetesek elkerülhetetlenül találkoznak egymással, és óriási nyitottság van az emberekben, azaz, hogy nagyon-nagyon sok személyes találkozásra, beszélgetésre, mosolyra kerül sor. Ez szerintem nagyon meghatározó. A másik pedig, hogy hatalmas tetvágy van a fiatalokban. Ugye fiatal művészek is lépnek fel, Noah Hendrix, Berecz Mihály, Oszrosics Éva, és sokan mások. De van nekünk egy önkéntes csapatunk, amely gimnazistákból és egyetemistákból szerveződik, és nagyon jó látni azt, hogy a szervezői csapatban ezek az önkéntes fiatalok mennyi új ötletet, személyes elkötelezettséget hoznak. Ebből mindannyian valóban inspirálódunk és tanulunk is.
0: Az Arcus Temporumon is felcsendül majd Johann Sebastian Bach a Fúga művészete című műve. Ebből hallunk most egy részletet a Keller Quartet előadásában.

0: Johann Sebastian Bach a Fúga művészete című ciklusából szólt az első kontrapunktusz. Előadta a Keller vonós négyes. Kurtág és Bach művészete találkozik az idei Arcus Temporum Fesztiválon Pannonhalmán. A fesztivál művészeti vezetője Keller András. Vele beszélgetek arról, hogy hogyan kapcsolódik a két életmű egymáshoz és az iskola fogalmához.
1: 30-valahány évvel ezelőtt a Keller Quartet volt az első, aki összekomponálta Bach fuga művészetével Kurtág György vonós négyesre írott zenéit. Egy olyan sikeres dolog lett ebből, hogy sok száz koncerten adtuk elő ezeket a programokat, mindig egy kicsit változtatva, csiszolgatva rajta. Azóta világszerte elterjedt ez a metódus, úgyhogy én nagyon örülök, hogy az egyik úttörője lehettem ennek a jelenségnek. Ha nagyon röviden akarnánk valami fajta úgynevezett meghatározást mondani erről, akkor azt mondhatjuk, hogy Bach egy kicsit jobban a struktúráján keresztül, Kurtág pedig a rendkívül erős érzelmi szálokon keresztül ragadja meg a közönséget is, meg hát a zenészeket, és ezek, amikor együtt találkoznak, olyan csodálatosan lélegeznek, élnek együtt, hogy minden alkalommal attól függetlenül, hogy éppen melyik Bach vagy Kurtág mű kis miniatűrt részletet adunk elő, valahogy állandóan életre tudnak kelni, és egymást megtermékenyíteni, és ez annyira fantasztikus szerintem, hogy ez egy ilyen végtelen történet.
0: Bevett gyakorlat két szerző életművét állítani párhuzamba az Arcus Temporumon. Miért működik jól ez a koncepció? Mi az előnye?
1: Az volt az alap elképzelés, amit annak idején létrehoztunk, hogy egy jelenkorunkban élő zeneszerző egy múltbeli nagy komponistával találkozik, és egymást inspirálják, tükröt nyújtanak, mindenféle kapcsolódás történik így a két szerző között, és ebben maga ez a tér, a pannonhalmi monostornak a terei egészen egyedülálló kapocs, és egy ilyen átviteli erő, ami nem csak egy erő, hanem egy fantasztikus sugárzás, ami szerintem különleges módon tudja ezeket élővé tenni. Tehát ezt nehéz szavakban, mert pont ez a lényege, hogy oda kell menni és részesévé válni ennek az élménynek. Tehát ez az alapja. Aztán olyan is volt, hogy persze nem élő szerző találkozott egy másik nem élővel, csak nagy időbeli különbség volt a kettő között, de voltak éppen már ez is mindegy. Szerintem két kortárs zeneszerző, ha találkozik Pannonhalmán, pontosan a pannonhalmi apátság közegétől és az ott cirkuláló szellemiségtől fogva, ez a kapcsolat már bárki között létrehozza azt a szellemi teret, ami szerintem különlegessé teszi ezt a fesztivált.
0: Az idei fesztivál hívószava az iskola. Hogyan kapcsolható ez a fogalom a két szerző életművéhez?
1: Számomra nagyon egyszerű. Én 50 éve vagyok Kurtág tanítványa, és maradok, amíg élek. Úgyhogy ez nekem egy mindennapi suli. Akkor is tanít engem, ha nem találkozunk, akár van, hogy évekig, de nincs olyan nap az én életemben, hogy valahol, valamivel engem ne tanítana. Úgyhogy ez nekem talán a legtermészetesebb. Azon kívül egy zenész számára minden nap egy zenesuli, szerintem. Vagy akinek nem, annak el kéne gondolkodnia a dolgokon. Tehát ilyen értelemben ez szerintem a legtermészetesebben tud kapcsolódni Pannonhalma idei tematikájához, meg hát Bachot játszani egy életen át tanuljuk, és örülünk, ha csak pici lépésekkel közelebb tudunk hozzákerülni, úgyhogy egy zenész számára nincs természetesebb, mint az, hogy mi állandóan suliba járunk.
0: A következőkben Kurtág György Opusz 4-es 8 duójából idézünk. Keller András hegedül, Szalai András játszik cimbalmon.

0: Kurtág György 8 duó című sorozatából hallhattak részleteket. Ez a mű is elhangzik majd az Arcus Temporumon Keller András és Szalai András előadásában. És hogy még mi minden, arról Keller András, a fesztivál művészeti vezetője beszél.
1: Inkább a kamara jelleg fog dominálni. A nyitó koncerten Kurtág György Jellegjátékok üzenetek című végtelen számú ciklusából, ami sok száz zeneműre rúg ma már az évtizedek alatt. Ebből lesznek szólódarabok, azon kívül Bachnak az egyik legjelentősebb műve, a Fuga művészetéből hangoznak el részletek, de közben mindig Kurtág darabok társaságában, és lesz egy rendkívüli tehetségnek a bemutatkozása Pannonhalmán. Noah Hendrixről beszélek, aki a tavalyi virtuózokban tűnt föl, és azt gondoltam, hogy szép lenne a fesztiválon, hogyha mint egy stafétaként ő, ez a 11 éves hölgy venne át ezt a bizonyos Kurtág jelenséget, vagy világot, és ő indítaná a fesztivált. Tehát ő a fesztivál első koncertjén is szerepelni fog, majd egy jelentős kamara művében Kurtágnak a szombatesti koncerten lesz a Bagatellek című darab, amiben ő is fog zongorázni. Szombaton lesz egy omázs a Márta Kurtág koncert, amin Várjon Dénes és Simon Izabella adja elő Bach átiratait Kurtágnak, és ezután lesz egy különleges koncert Lukács Miklós és a Concerto Vince, ahol Kurtág egyik legelső nagy opusza, a Fúvós Ötös lesz a koncert centrumában. Szombat délelőtt lesz Kurtág egyik legnagyobb műve, aminek, hát bocsánat, de én voltam a bemutatója annak idején, és most egy fiatal művész párosnak adom át ezt a stafétát. Kerem Moceri és Joseph Puglia fogja előadni délelőtt a Kafka fragmentét, ami Kurtág Györgynek a legnagyobb dalciklusa. Én is dolgoztam velük, Gyuri bácsi is dolgozott, egy nagyszerű előadó páros lesz, és én nagyon boldog vagyok, hogy részt tudnak venni a fesztiválon. Vasárnap délelőtt lesz Bachnak az egyik legnagyobb műve, és pedig a Goldberg variációk, amit Berecz Mihály fog előadni. Azt gondolom, hogy a fesztivál programjában, hogy meg tud valósulni a Fuga művészete és a Goldberg variációk, és emellett még egyéb Bach művek, ez egy szép keretet ad, és az záró koncerten lesz még két jelentős Kurtág dalciklus, a Lichtenberg dalok, amit Maria Huszman szoprán énekesnő fog előadni Nick de Groot társaságában, aki egy nagyszerű bőgős. Emellett lesz a jelenetek egy regényből, ami szintén egy nagy Kurtág mű. Lesz két versenymű, Bach versenymű keretezi ezt az záró koncertet, a D-moll kettős verseny, amit Körnei Zsófia társaságában adok elő, és a program zárószáma lesz Bach D-dur zongora versenye Várjon Dénessel a főszerepben.
0: Persze ez fikció, de azért kíváncsi vagyok. Ön szerint, ha Bach 21. századi alkotó lenne, hasonló zenei nyelven beszélne, mint Kurtág?
1: Az, hogy most milyen a 21. század, ezt inkább ne beszéljük meg. De hogyha Kurtágra hasonlítana, biztos jobb lenne. Mint ahogyha Bachra hasonlítana, szintén sokkal jobb lenne. Tehát én inkább afelől közelítenék, mi volna, ha a világ végre meghallaná őket.
0: Zárásképpen szóljon most egy részlet Johann Sebastian Bach D-dur zongora versenyéből. Előadja Várjon Dénes, valamint a Concerto Budapest, vezényel Keller András. Ezzel ér véget az Összhang mai adása, amelyben a Pannonhalmi Arcus Temporum fesztiválról beszélgettünk. A hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Várgedő Annát hallották.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tarz Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Magyar Ízek utcáján kóstolhatja meg először a közönség a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját. Augusztus 20-a és 22-e között a Várkert bazárban és a Várkert rakparton a magyarországi és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatják be. Az idei program középpontjában a magyaros egytálételek főzési kultúrája áll. A kínálatot Csehországból érkező sör különlegességek és a hagyományos cseh gulyás is gazdagítja. Azonnali hatállyal szerződést bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland médiával és a Lounge Designnal kötött szerződéseket. A döntés csaknem 500 millió forintos megtakarítást jelent. Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója közölte, hogy a megújuló közmédia nem működhet együtt olyan cégekkel, amelyek valódi szolgáltatás és partneri együttműködés helyett az előző kormány manipulatív kommunikációját szolgálták. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, a 3-as és a 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok, hévek. Végül az időjárásról. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. a Korossi Kvartett hangversenyét közvetítjük. Tagjai Korossi Kál Csongor és Osztrosics Éva hegedű, Kurgyis András mélyhegedű, Devics Gergely gordonka. Közreműködik Fejérvári Zoltán zongora művész. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 2025. április 23-án készült. Ötvös Péter, korrespondenc, Szenenfürstreich Kvartett.

Elhangzott Ötvös Péter korrespondenc, Szénenfürst-Reich-Kvartett. A Korossi Kvartett hangversenyét közvetítjük. Robert Schumann, Ezdur zongora ötöse következik, opusz 44. Közreműködik Fehérvári Zoltán zongorán.

A Korosikvár tett és Fehérvári Zoltán zongoraművész előadásában Robert Schumann Ezdur zongora ötösét hallották. A Korosikvár tett befejezésül Bartók Béla negyedik vonós négyesét játssza.

0: Bartók Béla negyedik vonós négyesét hallották. Kedves hallgatóink, a Korossi Kvártett hangversenyét közvetítettük. Tagjai Korossi Kál Csongor és Osztrosi Cséva hegedű, Kurgyi Sandás méhegedű, Devics Gergely gordonka. Közreműködött Fejérvári Zoltán zongorán. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. április 23-án készült. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában Hárs Viktor szerzeményeiből válogatunk. A héten 60. születésnapját ünneplő nagybőgős, basszusgitáros, több stílusban játszó formáció stabil alapja. Tanár, hangszerelő és zeneszerző 2003-ban Artisjus díjat is kapott. Old Ed Jazz. Hárs Viktor 60. Csütörtökön 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Nilven Ditti. Közreműködik Leonid Szurkov oboán, Benjamin Herzl hegedűn. A felvétel a berlini Filharmóniában 2026. április 19-én készült. Elsőként hallgassák meg John Coriano oboa versenyét Leonid Szurkov szólójával.

John Cariano oboa versenyét hallották, a szólista Leonid Surkov volt. A berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük Neil Vendetti vezényletével. Kurt Schwerczyk első hegedű verseny, opusz 31. A tételek, Fantázia 1, albumlap, madárdal, hajnali ének, Fantázia 2. A szólista Benjamin Herzl.

Benjamin Herzl szólójával hallották Kurt Schwercik első hegedű versenyét. Kedves hallgatóink, a berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük vezényel Neil Venditti. Ottorino Respighi, Római ünnepek című szimfonikus költeménye következik. A tételek cirkuszi játékok, jubileum, októberi ünnep, vízkereszt.

0: Ottorino Respighi római ünnepek című szimfonikus költeményét hallották. A berlini német szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük Neil Vendetti vezényletével. Közleműködött Leonid Szurkov oboán, Benjamin Herzl hegedűn. A felvétel a berlini Filharmóniában 2026. április 19-én készült. A szerkesztő Ottmar Dávid és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is megköszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Ezúttal a 20. század második felének és az évezred első két évtizedének egyik meghatározó zeneszerzője, a világhírű Krzysztof Penderecki műveiből hallgathatnak meg négyet. Köszöntöm a napjaink zenéjét kedvelőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Noha Penderecki először nagyapja nyomán festő művész szeretett volna lenni, végül miután filozófiai, művészet és irodalomtörténeti tanulmányokat is folytatott, zeneszerzésből szerzett diplomát a Krakkói Zeneakadémián. Már nagyon fiatalon a 20. századi zene avantgárd irányzataihoz csatlakozott. Művein kezdetben Anton Webern, Igor Stravinsky, majd Pierre Boulez hatása tükröződött. Még csak 27 éves, amikor 1960-ban megírja azt a kompozíciót, mely egy csapásra világhírűvé tette. Ez az 52 vonós hangszerre komponált gyászének Hiroshima áldozatainak emlékére, mely alkotása megszületést követő évben, 1961-ben elnyerte a Tribune International de Compositeurs-sereg szemle nagy díját. A 9 perces darab részletei az évtizedek során meg annyi filmben, mint a rettegést megjelenítő hangkép kaptak helyet. A mű most egy 1989 májusában Katowicében készült felvételről szólal meg, a lengyel rádió szimfonikus zenekarának élén Antoni Witt.

gyászének Hiroshima áldozataiért. Az 1960-ban írt művet a Lengyel Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában hallották, Antoni Witt vezényelt. Az Ásnova adásában ezúttal a világhírű zeneszerző és karmester Krzysztof Penderecki műveiből válogatunk. A lengyel alkotó számára mindig is nagyon fontos volt, hogy ismerje azokat az előadókat, akiknek új műveit írja. Így Boldocki Gábor sem lehetett kivétel, akinek 2015-ben Concertino című darabját ajánlotta. A közös munkára így emlékezett vissza Boldocki Gábor. Egy zeneszerzőt inspirálni kell, impulzusra van szüksége. Személyes találkozás után lobban ki egy szikra, hogy milyen érdekes lenne egy adott művésznek egy adott darabot megkomponálni. Pendereckivel is nagyon izgalmas és megtisztelő volt ez a találkozás. Elvittem hozzá 6 különböző trombitát, szordinókat, mindegyiken játszottam neki. Mindent tudott egyébként a trombitáról, hogy egy-egy hangszer hangjának milyen karaktere van, de mégis az, hogy az én kezemben hogy szól, olyan impulzus volt számára, ami befolyásolhatta a kompozíciót. Mindig nagyon izgalmas, amikor készül egy új darab a zeneszerző elképzelése alapján, de nyilván az adott művésztől inspirálva. Pendereckinél 8 évig tartott a folyamat, mire elkészült az új mű számomra. Először Bécsben, a Musikvereinben találkoztunk, ugyanis Joseph Haydn trombita versenyéhez Penderecki kadenciákat komponált. Én ezt úgy szerettem volna a koncerten eljátszani, hogy előtte találkozom a mesterrel, akinek megmutatom, én miként képzelem a kadenciákat. Ekkor merült fel bennem, hogy Pendereckinek 25 versenyműve van már, de még nem volt köztük egy trombita verseny sem. A bemutató előtt 3 hónappal, egy januári napon volt egy személyes találkozónk, ekkor vittem el hozzá a hangszereket, ezután 3 hét alatt megkomponálta a darabot, amit aztán nagyon hamar már be is mutattunk. Ezt a versenyművet hallják most Boldocki Gábor szólójával, a Sinfonietta Cracovia élén Jurek Dybál.

Krzysztof Penderecki 2015-ben komponált koncertinóját hallották. A szólista Boldocki Gábor volt, akinek a mű ajánlása is szól. A szimfónia Takrakovia élén Jurek Dybál állt. Említettük, hogy milyen fontos volt a lengyel zeneszerzőnek, hogy személyesen is ismeri azokat a művészeket, akiknek darabokat ír. És nem csak, hogy ismerje őket, hanem hogy játékuk valamiképp inspirálja őt. Ennek nyomán számos világhírű előadó művész kapott Pendereckitől új darabot. A német Anne-Sophie Mutter hegedű művész kettőt is. Penderecki először a Metamorfózisok című hegedű versenyét írta meg számára, majd 2013-ban következett a La Follia. Ezt hallják most egy 2014. januárjában Münchenben készült felvételről.

La Folia címmel Krzysztof Penderecki 2013-ban Anne-Sophie Mutter számára írt művét hallották. Ő játszotta a kompozíciót egy 2014. januárjában Münchenben készült felvételről. Az Ars Nova adásában ezúttal a világhírű lengyel zeneszerző műveiből válogatunk. Az utolsó produkcióról mint karmester is megismerhetik Pendereckit, aki több alkalommal dirigálta saját és más klasszikusok alkotásait hazánk jeles hangversenytermeiben. Jó magam, soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2016-ban nagyszabású oratóriumában, a Jeruzsálem hét kapujában vagy 50 okarina egyszerre szólalt meg. A Dies Irae szöveget Penderecki több alkalommal is megzenésítette. Először 1967-ben Auschwitz oratóriumában, majd 1984-ben a Lengyel Requiemben. 2014-ben nyúlt ismét a szöveghez, ekkor készült el a Dies Illa három énekes szólistára, ének és zenekarra, 8 tételben, melyből 2-t csak a kórus ad elő. A 2015 júniusában a Varsói Filharmónia nagytermében készült felvételről Johanna Ruzanen, szoprán, Agnieszka Délis, mezzoszoprán és Nikolaj Digyenko basszusénekest halljuk, a Varsói Filharmónia énekészenekarának élén a szerző.

Krzysztof Penderecki 2014-ben írt Dies Illa című oratóriumát hallották a szerző vezényletével. Az Ars Nova összeállításában ezúttal a világhírű lengyel zeneszerző műveiből válogattunk, s bár a zenei életmű igen nagy, Penderecki létrehozott egy talán egy ennél is fontosabb monumentális alkotást, a Penderecki Arborétumot, mely több mint 15 hektáron terül el, és olyan fák is találhatók benne a meg annyi csodás régi épület mellett, melyek csak itt lelhetők fel egész Európában. S hogy mennyire közel állt szívéhez a csodálatos park, ahol most a Penderecki Centrum is működik, mutatja, hogy egy helyütt azt nyilatkozta a zeneszerző, hogy a faültetés szinte mindennapi kenyere, enélkül talán nem is tudna élni. Holnap nemzeti ünnepünkön Balassa Sándor divertimentója és Szokolai Sándor nagyszabású oratóriuma

0: A Szimfónia Ungarorum szól az Ásznóvában. Ha tehetik, tartsanak velünk. A szerkesztő Bánkövi Gyula elköszön. A viszonthallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, a mai adás szerkesztőjét, Fenlegi Lénárdot hallják. Szó lesz műsorunkban fesztiválról, lemezbemutatóról, külföldön élő magyar fiatal zongorista is megszólal, de születésnapost is köszöntünk. Weisz Gábor készítette interjút hallhatnak elsőként.
4: A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fest szokás szerint Salföldön lesz a Káli Fecskében, és idén augusztus 20-a és 22-e között lesznek a koncertek, napi két előadás. A fesztivált a Budapest Music Center szervezte, így Gőz Lászlóval, annak vezetőjével beszélgetünk a koncertekről. Idén két jazz ikon születésének 100. évfordulójára emlékezik a világ. Miles Davis és John Coltrane-ről van szó. Természetesen ezen a fesztiválon is a központban lesznek ők.
5: A Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál harmadik évenek a szerkesztésekor egyáltalán nem kell gondolkozzunk, hiszen ez a két ikon, Miles Davis és John Coltrane, alapvetően meghatározta a jazz. Nyilván Miles Davis nevét többen ismerik, de nincs a világon olyan jazzzenész, akik ne ismernék őket, és ne nevelkedtek volna az ő munkásságukon. Ez a 100 éves születésnap, ez úgy leszik, hogy ez 1926, ez egy fontos év volt, hisz Kurták György is éppen 100 éves volt ebben az évben, és aki ismer, és már járt a BMC-be, tudja, hogy a mi nagy tárgyalunkban a falon egy Miles Davis ilyen óriás kép, a tutólemezborító képe lóg, és ez így volt már 30 éve, hiszen a BMC meg 30 éves. Úgy látszik, hogy ez az év, a 2026-os év a megemlékezések éve lett, de térjünk vissza a fesztiválra, mint már tavaly bevezettük azt, és ebben az évben is, hogy a Talentum Hungaricum produkciójával egybekötve szervezzük a fesztivált, és ugye mögöttem a támasz, nem a szervezésben és a műsor kialakításában a Modern Art Orchestra áll, nevesítve Fekete Kovács Kornél. És azt még tudni kell, hogy ebben az évben már majdnem elértük azt a tervet, amit 3 évvel ezelőtt terveztünk, hogy úgy készítjük elő a fesztivált, hogy péntekenként Salföldön, július elejétől egész augusztus végéig minden pénteken jazz koncert van, és most már elmondhatom, hogy nagyon szép számú közönséget sikerült odacsábítani. Ez egy fantasztikusan jól kitalált, megtervezett helyszín. Kicsit úgy érzem, és nagyon szeretek ott dolgozni, mint hogyha az Opus Jazz Clubnak a kihelyezett nyári változata lenne, amellett, hogy az Opus Jazz Club ugyanúgy működik. Az első nap a négyesi Barnabás Quartet kezdi, ők nagyon fiatal, nagyon tehetséges zenészek, általában olyan 30-40 percet játszanak, egy kis szünet, és utána jön a Miles Davis Birth of the Cool című lemezének a bemutatója, amit gyakorlatilag a picit lecsökkentett Modern Art Orchestra játszik, ez lesz csütörtökön 20-án, pénteken 21-én ugyancsak a Talentummal kezdünk, Bangó Adrián kvartetjével, és ezt követi John Coltrane Legacy című lemeze, ami Ola Kálmán Junior, Szöször Lakatos Sándor, Molnár Sándor, Ola Krisztián, Orbán György, Pecek Lakatos András, tehát nem hiszem, hogy magyarázni kéne bárkinek is ezeket a neveket. És akkor az utolsó befejező koncertünk, augusztus 22-e, a Talentummal Tűzkő Salamon kvintetje, és azt gondolom, hogy az egyik legszebb lezárása lett a fesztiválnak. Azt a fantasztikus lemezt fogják hallani a nézők, amin az ember máig csodálkozik, Duke Ellington John Coltrane lemeze, ez az úgynevezett Ellington Coltrane lemez, ahol a modern jazz abszolút csúcs magasságú képviselője, megújítója John Coltrane leül a teljesen hagyományos 30-as, 40-es, 50-es évek, hát hogy mondjam, talán legnagyobb big band komponistájával, Ellingtonnal, és cserélgetik a ritmus szekciót. És itt van egy vendégünk, Andy Middleton, tenor szaxofonoló, Ola Kálmán zongora, Barco Horváth Józsi nagybőgő és Balázs Elemér dob. Ez a koncert egy méltó befejezése, egyfajta gesztus a Coltrane és Miles Davis évnek.
3: A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál tárt Salföldön a Káli Fecskében rendezik idén is, augusztus 20-a és 22-e között. Gőz László szavai után a zene legyen Billy Strayhorn muzsika, a Duke Ellington trió felvétele John Coltrane szaxofonjátékával.

0: Augusztus 23-án negyedszer rendezik a Magyar Jazz napját, a Magyar Jazz ünnepét. A Magyar Zeneháza és a Magyar Jazz Szövetség közös rendezvényéről van szó. Gajer Ferencet kérdezem, a Magyar Jazz Szövetség elnökét. Az egyik legfontosabb nap nektek ez a naptárban, ugye?
1: Hát a neveben is benne van. Rendhagyó lesz egy picit, mert a szabadtéri színpadon lesz végig, és ingyenes lesz. És természetesen fontos, beletartozik abba a sorba a nagy fesztiválok, a Völgy, a Margit-sziget, a Debreceni Jazz Fesztivál támogatása, a Alba Régia Jazz Fesztivál támogatása, a Sopron Fest támogatása sorozatba, úgyhogy ezzel zárjuk tulajdonképpen a fesztiválok és a nagy koncertek időszakát a Magyar Jazz Szövetség életében, de természetesen rendezvényeink, feladataink még lesznek. Úgyhogy készülünk rá.
0: Hagyományosan mindig itt van, viszont most változik a helyszín. Mi indokolta ezt? Volt egy felajánlás, vagy jobb a szabadtéren?
1: Ugye, mivel ez közös rendezés, ezért ez az ötlet a Magyar Zeneháza részéről jött, és hát egyetértettünk benne, talán ez is kicsit hozzájárul ahhoz, hogy jobban tudjuk népszerűsíteni a jazz, mert ugye a magyar jazz a ligetben rengeteg ember sétálgat ide-oda, és talán bejönnek erre. Gondolom ez volt a szándék, de itt külön nem indokolták meg, de ezt elfogadtuk és tetszett.
0: Nagyon szabad műfaj a jazz, persze megvannak a maga sajátságai és kötöttségei. Térjünk rá, hogy kik lesznek a fellépők. Említetted, hogy ingyenes rendezvény, és már délutántól lesznek koncertek.
1: Kettőtől, igen, pontosan, és ez a új elnökségnek az eltökélt szándéka, hogy a jazznek, a magyar jazznek mindenféle fajta műfaját bemutassa. Tehát ne csak egyfajtát. Itt most a Dixielandtől kezdve az egészen a modern, groove-os, szabad zenétől kezdve mindent bemutatunk az összes rendezvényünkön. És most ez az elv, ez a irány mutatkozik a Magyar Jazz napján a koncert összeállításban is, úgyhogy elmondom, ha megengedett, hogy kik játszanak. Azt mondja, 14 órakor kezdődik, a debreceni Dixieland Jazz Band fogja nyitni. Hagyományos Dixieland, vidéki zenekar, nyilván őket is támogatni kell. Utána a Barabás Lőrinc Quartet 16:30, 17:00 a Hodek Trio, ők felvidéki magyar srácok, világszínvonalú muzsikát játszanak, dob és bőgő, és egy zongorával ők jönnek 5:00, utána akkor a Courtney Legacy, ugye hát Courtney névforduló van, fantasztikus, jó magyar zenekar, két szaxofonossal, és a végét pedig 8:00 Gáyer Bálint és zenekara fogja zárni, hagyományos, swinges, könnyen emészthető, nem szeretem, de használom, emészthető jazzt fognak játszani.
0: Azt hiszem, hogy a hallgatók is visszaigazolják, amit mondtál, tehát eleve egy nagy zenekarral kezdődik, és utána Gáyer Bálintékkal zárul a rendezvény, tehát valóban nagyon sokszínű. Délutántól folyamatában mennek a koncertek, ugyan egy kis átállásszünet, és már is mennek tovább.
1: Annyi, csak annyi átállás. A Zeneházának nagyszerű felszerelése van, ők biztosítják a backline-t, a technikát, úgyhogy ebben sem lesz probléma. Felkészültünk rá, mindenki megkapta a beosztását, úgyhogy várjuk nagyon, reméljük jó délután lesz.
0: Van 5 fellépőnk, mégis választanod kell egyet, hogy ki legyen az, akitől bejátszunk valamit.
1: Én 2 ajánlanék, vagy a Dixieland zenekart, vagy pedig a Hodek Triót, mert őtőlük talán kevesebb felvétel mozog az éterben.
0: Akkor legyen a Dixieland.

0: A 60 éves Hárs Viktor bőgős basszusgitárost köszöntöm sok szeretettel születésnapi alkalmával. A Budapest Jazz Orchestrával lép fel augusztus 22-én szombaton 17 órától az Ötvös 10 művelődési házban. Először is boldog születésnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: 97-ben készítetted az első önálló szerzői anyagodat, ennek az volt a címe, hogy Yellow. A kérdés igazából arra irányul, hogy a Budapest Jazz Orchestra csak a te szerzeményeidet játsza majd?
1: Ezen a koncerten inkább úgy fogalmaznám, hogy az én hangszereléseimet, mert ezek között néhány szám lesz csak a mi saját szerzemény, a többi az hát standard, meg máshonnan ismert számok, ami összeköti őket velem, az, hogy mindegyiket én hangszereltem.
0: Oszlopos tagja vagy a zenekarnak, tehát rengeteg formációban játszol, de nem véletlenül velük ünnepelsz.
1: Így van, ez pillanatnyilag az a formáció, amivel a legtöbb dolgom van, ez már az utóbbi években így van szerencsére, és ennek nagyon örülök, mert nagyon szeretem ezt a zenekart. Úgy általában nagyon szeretek Big Band-del dolgozni, Big Band-del játszani, hangszerelni, és a Budapest Jazz Orchestra Magyarország egyik vezető Big Band-jeként ezt teljesen kiteljesedhetek benne, úgy érzem.
0: Hárs Viktor 60, mégis kiállította össze a programot. Ők mondták, hogy mire készülj, vagy inkább te voltál az, aki befolyásoltad őket, ez hogy alakult?
1: Hát a műsor az teljesen rajta múlt annyira, hogy holnap fogunk próbálni erre a koncertre, úgyhogy nagyjából még nem is tudják, hogy mi lesz.
0: Úgy fogod vinni a kottákat?
1: Hát mindent játszottunk már valamikor valamilyen formában valahol, tehát nem lesz nekik új az anyag, csak így összeszedve és ilyen formában lesz újdonság.
0: A standardek közül vagy a régiek közül mi az, ami biztos, hogy elhangzik?
1: Hát biztos, hogy elhangzik például a McDonough, biztos, hogy elhangzik egy Lokomotív GT1 veleg, amit egy pár évvel ezelőtt hangszereltem. Biztos, hogy elhangzik a saját Big Bandica Sinfonica nevű hattételes 2018-ban bemutatott darabomból két tétel, ezeket biztosan hallhatja majd a közönség is, és játszani fogja a zenekar.
0: Az Ötvös 10 művelődési házzal milyen a kapcsolatod?
1: Jövő évadban, tehát a 26-27-es évadban a Budapest Jazz Orchestrának lesz ott egy havi rendszerességű klubja. Egyébként már felléptünk ott, a Tony Lakatossal volt egy koncertünk, ahol Mester Dani lemezanyagát játszottuk. Úgyhogy tulajdonképpen nem új a kapcsolat, és a távolba tekintünk a közös munkával kapcsolatban.
0: Amikor azt mondod, hogy inkább hangszereléseid lesznek, és nem a szerzeményeid ezen a koncerten, itt azért történhet ez, mert nem feltétlenül a Big Band az, ahol te szerzőként jól meg tudsz mutatkozni?
1: Ez nem oka ennek a dolognak, nagyon sokat írtam már Big Bandre, de most nem ez volt a cél, hogy egy ilyen szerzői estet csináljak. Sokkal inkább az, hogy egy ilyen vegyes zenei stílusokat tekintve és szerzőket tekintve egy ilyen vegyes műsort mutassunk be, ami nagyjából lefedi a Big Band-del kapcsolatos dolgaimat. Mindenből szemezget egy kicsit. Egyébként még azt hozzátenném, hogy itt sajnos az eseményben nem így jelent meg, de a Big Band-del kívül egy 11 tagú vonós kar is része lesz a koncertnek, mert hogy ilyen jellegű felállásra is viszonylag sokat hangszereltem, megírtam, tehát ahol Big Band vonósokkal, vagy Big Band szimfonikus zenekarral, és ilyen hangszereléseket bányáztam elő a saját archívumomból, hogy úgy mondjam, ahol vonósok is szerepelnek.
0: Hogy fogtok elférni egyáltalán?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Most már mindenféle színpadtervet kitaláltunk, ami működhet. Az az igazság, hogy az Ötvös Tíznek viszonylag nagy a színpad a alapterületre, csak keskenyebb, mint amilyen mély. Úgyhogy úgy kellett kitalálni, hogy kicsit ilyen féloldalasan ülnek föl a szekciók, a fúvós és a vonós szekciók. Lemodelleztük ezt most már számítógépen pontos méretarányosan, úgyhogy gyaníthatóan így el fogunk férni már.
0: Van-e még a közeljövőben, ami fontos lesz a számodra? Ugye most új évadot kezdünk szeptembertől.
1: Budapest Jazz Orchestrával elutazunk egy erdélyi turnéra a szeptember elején. Ez, ami így hirtelen eszembe jut, most így kifejezetten ilyen nagyon különleges esemény nem jut eszembe. Nagyon sok dolog lesz az ősz folyamán, azt már láttam a naptáromból, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert nincs megállás. 60-on túl sem.
0: Köszönöm szépen Hárs Viktornak, még egyszer boldog születésnapot kívánok. Mi legyen az a zene, amit bejátszunk?
1: Tulajdonképpen bármi, ami Big Band-es jellegű dolog, az szerintem nyugodtan mehet, ami az én dolgaimban ott megtalálható.
0: Hárs Viktor 60, tehát augusztus 22-én szombaton 17 órától az Ötvös 10 művelődési házban. Stílszerűen legyen a zene Hárs Viktor szerzemény és hangszerelés. Fehér Adrián, Urbán Orsolya, Mujahid Zoltán és Farkas Gábriel énekel, a Budapest Jazz Orchestra vezetője Kolman Gábor.

0: Augusztus 21-én pénteken a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán lemezbemutató koncert lesz. Sárközi Dina énekest, gitárost kérdezhetem a debütáló albumáról. Shared a címe, de mielőtt megkérdezném, hogy miért ezt a címet kapta, azért egy picit ismerhessenek meg téged a hallgatók. Gitározol is, a műhely munkádba engedsz betekintést, hogy kíséred magad? Először születnek az akkordok, a ritmus, vagy hogyan komponálsz?
1: Alapvetően én egy nagyon dallamorientált előadónak tartom magamat, szóval úgy írok zenét, hogy szeretem, hogyha ihletett pillanatokba tudok belekapaszkodni. Szóval ez az egyik módja, és aztán ahhoz keresek utána megfelelő akkordokat. És a másik pedig rólam azt kell tudni, hogy elsősorban nyílt hangolásban játszok a gitáromon, nagyjából mindegyik számom másik hangolásban van, és ez egy ilyen nagyon kreatív módnak találtam arra, hogy a fülemnek érdekes hangzásokat találjak, amiket alapvetően nem annyira egyértelműen tudnék kihozni egy standard hangolású gitárból, úgyhogy ez a másik módja, hogy össze-vissza elhangolgatom a gitáromat, és keresek olyan akkordokat, amikben utána meghallom a dallamot, és akkor nyilván van egy pár vers megzenésítésem, ahol meg a magyar nyelvnek a természetes lüktetéséhez keresek utána dallamot. Szóval nagyjából ez a három fő irány.
0: Nem tradicionális zenét írsz. Milyen hatások, amik alapján komponálsz?
1: Én indie, folk, pop, jazznek szoktam hívni világzenei beütésekkel. Talán ez a világzene üt ki a legjobban tőle, mert talán az, ami a legösztönösebben és cserébe a semmiből jön. Vagy hát mégiscsak az egy ilyen nagyon ösztönös megnyilvánulási formám, hogy az a dallamvilág jön ki belőlem, vagy hallom meg először. Úgyhogy akiknek a zenével azt hiszem, hogy nagyon hasonló indítatásból jövünk, az talán Becca Stevens, aki maga is ebből az amerikai folkos egyszálgitáros kultúrából jön, és ugyanúgy mégis a jazzzene is hallatszik az ő megnyilvánulása, egy nagyon, nagyon őszinte akusztikus zenetten. Madison Cunninghamhez szoktak még hasonlítani, neki egy picit rockosabb, Radioheadesebb a hangzása. Ők azok, akik hozzám leghasonlóbbak.
0: Népes csapattal szólal meg a Shared, angolosok előnyben. Mit szeretnél megosztani?
1: Talán úgy lehetne a legjobban megfogalmazni, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy mindennek a gyümölcsét érdemes együtt élvezni. És igazából elsősorban magamnak szól, mert hajlamos vagyok arra, hogy egyedül akarjak csinálni dolgokat, csak aztán mindig rájön az ember, hogy ez egy szörnyen magányos dolog tud lenni, hogyha ebből az ember nem tud kilépni, és pont attól a lehetőségtől esik el, hogy a közös munkának az örömeit is megtapasztalja, és úton útfélen ezzel tanulsággal találkozok. Alapvetően egy igaz történet inspirálta. Egy fiatal fiú a 80-as években elzarándokolt a jólétből egy alaszkai vadrezervátumba, hogy ott egyedül éljen túl, és végül erre nem képes teljesen egyedül, úgyhogy őt életét veszi, és egy naplót ír közben, aminek az egyik mondata az ez lett, hogy a boldogság csak akkor valódi, hogyha megosztjuk, ezt a tanúságot magának így akkor ő vonta le, és a nővére írt belőle végül könyvet, és meg is mesítették az ő történetét, és ezt annyira erősnek éreztem, hogy azt gondoltam, hogy én is szívesen megosztom magammal is, és másokkal is, akik majd meghallgatják ezt az anyagot.
0: Ha a konkrétumokat nézzük, akkor van Shared című szám?
1: Van, pontosan. Az lett végül a koncepció, hogy ez a mondat végül is nem hangzik el egyszer sem, egyik számban sem. Azt gondoltam, hogy ez túlságosan szájbarágós lenne, hanem ennek az angol mondatnak mindegyik szavához rendeltem egy dalt, és annak a tükréből van megvilágítva, hogy mit jelent a boldogság, mit jelent, hogy csak akkor valódi, hogyha megosztjuk, mit jelent az, hogy valódi, és hát mit jelent az, hogy megosztjuk, és végül is ez a szám, ez nem akar semmit sem mondani, csak megoszt. Ennek először a dallama, egyáltalán sem magyarul, sem angolul nem passzolt rá semmilyen szövegvilág, úgyhogy először azt hittem, hogy valamilyen spanyol nyelven fogok megkérni valakit, hogy írjon rá a szöveget, de végül szuahéliül szólal meg benne az az üzenet, hogy barátaim most mindenki énekel, és végül is ez a megosztásnak az egyik legszebb formája.
0: Most pénteken 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán több művésszel is fellépsz, megnevezed őket, illetve ők ugyanígy játszottak az albumon is?
1: Mindenféleképpen szeretném őket megnevezni, mert Hát abszolút nekik is jár a dicséret, hogy ilyen gazdagon meg tud szólalni. Elsősorban szeretném megköszönni a rengeteg munkát Baranyi Bencének, aki felvette, mixelte, masterelte, producerálta ezt az anyagot, nagyon sok munkát beletett. Ő is dobol a lemezen, és ő is fog dobolni a lemezbemutatón. Ezen kívül egy török barátom, akinek sajnos a vezeték nevét nem tudom kiejteni, de Eszát, ő bőgözik az albumon, illetve Gyányi Tamás is bőgözik az albumon, de sajnos egyikük sem tud eljönni a lemezbemutatóra. Őket Papp Tamás fogja megszemélyesíteni majd a Magyar Zeneházában. Nagy bőgön az albumon játszik még Horváth Botond, aki a korábbi zenekaromból, a Parvaróból is ismert. Évek óta ő az egyik legstabilabb kollégám, akivel nagyon-nagyon szeretek zenélni. Továbbá közreműködik majd Szabó Gergő villentyűs hangszereken, és a lemezen az ő szerepét Golarics Márton GM, énekes dalszerző, multitalentum töltötte be, aki kettő dalomat is koproducerálta, vagy hát ilyen. És még csatlakozik hozzánk Fehér Melissa szaxofonon, és ami még egy különlegesség, hogy Gerero Vas Paula színész barátnőm is csatlakozik hozzánk, aki ezeknek a történeteknek a magyar átiratát fogja elmesélni, mert ugye bár angolul van az album, de közlési szándékunk volt vele, úgyhogy én ezekhez írtam prózában kis történeteket, szóval egy ilyen picit színházi élményű koncertbemutatóra lehet majd számítani.
0: Összesen 6 track szerepel az albumon, ez nem ad ki ugye egy teljes szettet. Mivel pótoljátok ki?
1: Igen, ez egy érdekes, mert alapvetően szóló albumot terveztem, hogy egyszer gitáron fogom ezeket a dalokat megírni, de hát végül is nem erről szólt a szöveg, úgyhogy mindenféleképpen zenekari kísérletet szerettem volna. Viszont hát éveken keresztül én egyszer gitáros előadóként léptem színpadra, úgyhogy azt gondolom, hogy az is elég erősen az identitásomnak a része, úgyhogy úgy terveztem meg az album bemutatót, hogy az első felében végül is a még meg nem jelent akusztikus albumomnak a dalai fognak megszólalni, és a második felében pedig kezdődik a Shared lemeznek a bemutatója.
0: Pénteken tehát 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán lép fel Sárközi Dina, a Shared lemez bemutatója lesz. Van már olyan szám, ami megjelent és meg tudjuk mutatni a hallgatóknak?
1: Igen, múlt vasárnap jelent meg az első zászlós hajója az albumnak, ami a már korábban említett GM barátom mellett közösen producerálva, úgyhogy ennek a számnak a címe az, hogy Real, valódi. Remélem elnyeri a hallgatóknak a tetszését is.

0: Barta Mátyás jazzzongoristával beszélgetek, egy mini turnén vannak. Ő Szentendrén született muzsikus, de diák éveit Grazban töltötte, és hogyha jól tudom, akkor jelenleg Bécsben él. 22-én, azaz szombaton, 20:30-tól a Budapest Jazz Clubban lépnek fel. Arra kérlek, Mátyás, hogy mondd el, hogy miből is áll ez a mini turné, milyen országokat érint, illetve hogy kik a zenésztársaid?
1: Így van, ez egy zenekar, amit most már lassan 9-10 éve csinálunk, egy dobos barátommal, a Guillem Arnédóval, és ő Spanyolországban lakik, illetve a trombitás Paul Omedes is Spanyolországban lakik, Barcelonában, és ezt a zenekart azóta csináljuk, és minden évben sikerül nekünk egy-két turnét összehozni Spanyolországban, illetve itt az én környékemen, Bécs, Magyarország, Németország, és kiadtuk a második lemezünket, de most a harmadik lemezünkre készülünk, és azoknak a szerzeményeit fogjuk bemutatni. Ez mind saját szerzemény, vagy a dobostól, Guillem Arnédótól, vagy pedig tőlem. És Bécsbe fogjuk elkezdeni a koncert turnét, aztán leszünk itt a környéken Badenben, majd Münchenben, illetve ugye a Budapest Jazz Clubban, és legvégül Szentendrén fogunk még egy koncertet játszani.
0: Évről évre hazajársz Magyarországra, most a Barta Arnédó kvartettel érkezel. Említettél már muzsikustársad, de kérlek, hogy ne maradjon ki senki a felsorolásból.
1: Tehát ez a Barta Arnédó kvartett és a dobos Guillem Arnédó, akivel együtt csinálom a zenekart, Paul Omedes Casacuberta a trombitán, és Danny Seaman, amerikai bőgős van a zenekarban.
0: Velük kint Bécsben ismerkedtetek össze, vagy már a tanulmányaid alatt?
1: Nem, Guillemmel a New York-i tartózkodásom során ismerkedtem meg, Paullal Grazban a tanulmányaim során, és Dannyvel pedig Bécsben ismerkedtem meg, ő itt lakik Bécsben.
0: A koncert turnénak a címe az új album címe?
1: Az új lemeznek még nincsen címe, ez nem az új lemeznek lesz a bemutatója, hanem az új számokat fogjuk bemutatni, amiket majd októberben fogunk felvenni. Erre kaptunk egy ösztöndíjat Gironából, az Barcelonától nem messze első nagyon szép város, amit a dobosunk pályázott meg nekünk, így egy hétig tudtunk ott rezidenciába lenni, ilyen Artist in Residence programban, és összetudtuk állítani a programot minden stressz nélkül. Kaptunk termet, ahol próbálhattunk, volt egy-két koncert, ahol kipróbálhattuk az új darabjainkat, és most ezzel fogunk menni turnéra, ezt mutatjuk be most ezen az 5 koncerten, majd októberben felvesszük az anyagot.
0: Mátyás, szereted, hogyha előre bejátszátok és utána vonultok stúdióba, vagy ez egyszerűen csak így jött ki?
1: Ezt nagyon szeretem, persze. Minél többet tudunk játszani egy programot, azelőtt mihoz felvesszük, annál jobbat tesz az a felvételnek. Volt már arra is példa, hogy kétszer felvettünk egy anyagot, csak hogy megnézzük, hogy melyik lett jobb, és egyértelmű, hogy jó, hogyha az ember előtte egy párszor játsza ezeket a számokat. Főleg, hogyha saját zenéről van szó.
0: Ez azt jelenti, hogy a készülő albumnak minden trackjét eljátszátok és hozzávesztek, vagy ki fogja adni az egész album a koncert teljes egészét?
1: Szerintem ki fogja adni az album a koncert teljes egészét, de lehet, hogy egy-két számot majd még hozzá kell tenni, vagy el kell belőle venni.
0: Most tehát a Barta and Arnédó kvartettel érkezel augusztus 22-én szombaton a Budapest Jazz Clubba, de a magyar közönség hallhat téged egy másik formációddal is nem oly sokáig, igaz?
1: Így van, trióval is érkezem szeptember 18-án a Budapest Jazz Clubba. Ennek nagyon örülök, mert trióval már, hát nem is tudom, mikor voltam utoljára a Budapest Jazz Clubba, de már nagyon-nagyon-nagyon régen.
0: Mi az, amit bejátszunk zenéid közül? Bármelyik formációddal?
1: Maradjunk az Arnédó, Barta Arnédó, és van egy ilyen, hogy Sexy Cabbage. Ez az én szerzeményem az előző albumunkról.

Egyéb programok műsorunk végéhez közeledve a Budapest Jazz Clubban lép fel a Symbiosis 5. Holnap 8:30-tól Dripály Máté szaxofonon játszik, Virág Benedek gitáron, Kapolcsi Szabó Levente a zongorista, Fenderócot is használ Gyányi Tamás a nagybőgős Majsai Rolandoból. A bércesi jazzbandet Zamárdiban a Strandfesztiválon hallhatja a közönség augusztus 22-én szombaton 17 órától. A Budapest Jazz Clubban különleges esemény lesz 25-én 20:30-től Novotny Tibor vibrafonon, Csanyi Zoltán billentyűs hangszereken játszik, Szalai Gábor gitáron, Vázsony János szaxofonon, Sárkány Sándor lesz a bőgős és Heinfart György dobol, bebop-tól a funkyig a populárisabb jazz irányzatokba is elkalandoznak, Just for Fun Project feat. Hajós Laura a koncert címe. Sárik Péter triójával, Koszikával lép fel augusztus 26-án 20 órától. Műsorukban egyesül a kelet és nyugat, a régi és az új. Sárik Péter zongorázik, Koszorús Krisztina Koszika énekel, Péter Tamás lesz a basszusgitáros, Gálfi Attila pedig dobol. Még egy esemény, amit a BMC Opus Jazz Clubban kereshetnek, augusztus 27-én 20 órától Heidrich Roland and the Abstract, klasszikusnak számító gitár bőgő dobfelállás, Heidrich Roland gitározik, Pengő Csaba a nagybőgős, Sárvári Kovács Zsolt pedig dobol. Szintén Budapest Jazz Club, Madarász Maria énekel, Vallus Ádám billentyűs hangszereken játszik, Kovács Bálint a gitáros, Balázs Péter basszusgitáron játszik, Mátyus Attila dobol, Földesi Attila kongán és ütőhangszereken játszik. Augusztus 27-én csütörtökön 8:30-től kezdődik a Montonán Jazz koncertje. És a Váci Dániel Glissonic trió vendége Jonas Kulhammer lesz a BMC Opus Jazz Clubban augusztus 26-án 20 órától. Váci Dániel glissotáron játszik és szaxofonon, Pozsár Máté lesz a zongorista, Sárvári Kovács Zsolt dobol, Jonas Kulhammer szaxofonon és glissotáron játszik. Búcsúzásképp idézzük a Váci Dániel Glissonic trió egyik felvételét.

0: 15 centit emelkedett a víz a Dunában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, vasárnap éjféltől megkezdődhet az erőmű visszakapcsolása, a jövő hét közepétől ismét 2000 megawattot fog termelni az atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik holnap az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Ünnepi műsorfolyammal várja holnap a nézőket a megújult közmédia. Az M1-en a hazai közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak majd. Híradót reggel 6-kor, délben, este 7:30-kor és 10 órakor láthatnak a nézők. Az ünnepi adás házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek. Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A patikák holnap ügyeleti rendben lesznek nyitva. Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban. Jó éjszakát kívánok!
1: Híreket hallottak! Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát és szép ünnepet kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti Önöket munkatársai, Katona Márta és Szabó Péter nevében is. Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című műve a magyar kórus irodalom egyik kiemelkedő alkotása. A zeneszerző ezt a darabot a magyar államalapító király emlékének tiszteletére írta. A szövege egy régi magyar egyházi énekre épül, amely Szent István közbenjárását kéri a magyar nemzetért. A mű mélyen kötődik a magyar történelemhez és a keresztény hagyományhoz. A zene ünnepélyes, méltóságteljes. Ezzel a szép zenével kezdjük a mai ünnepi notturnót.

Kodály Zoltán kórusműve hangzott el ének Szent István királyhoz. A harmóniák gazdagok, ugyanakkor végig a szöveg mondani valóját szolgálják. A mű a hit, a hazaszeretet és az összetartozás érzését erősíti. Frédéric Chopin ámol keringőjét játsza most Kocsis Zoltán.

Chopin ámol keringőjét Kocsis Zoltán játszotta. Liszt Orpheus szimfonikus költeménye következik. Liszt az Orpheus témában nem az alvilágot meghódító pásztor félisten tragédiáját írja le, hanem Orpheus alakjában inkább a művészet eszméje jelenik meg, testet öltött jelkép.

Liszt Ferenc Orfeusz szimfonikus költeményét a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével adta elő. A zene hatalmát és egyben a művész elhivatottságát, eszméért vívott harcát kívánta ebben a szimfonikus költeményben kifejezni Liszt Ferenc. Doppler Ferenc műve következik, az Erdei Madár.

Doppler Ferenc az Erdei Madár című kompozícióját Bálint János, Keveházi Enő, Füzes Péter, Endrődi Sándor és Maruzsa Tibor adta elő. A komponista öcsével, Károllyal az 1830-as években került Pestre, a Német Színháznak volt első fuvolása. Kacsó Pongrácz örökbecsű muzsikája szól.

Kacsó Pongrác kedves daljátékából, a János Vitézből hangzottak el részletek. Berkes Kálmán, Kalmár Magda, Miller Lajos énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Kerekes János vezényelte. Kacsónak egyébként bölcsész doktori diplomája is volt. Most Lajta László 4. szimfóniája szól.

Lajta László IV. A tavasz szimfóniáját játszotta a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Ferencsik János vezényelt, aki csak nem fél évszázadon át a magyar zenekultúra meghatározó szereplője, nagyhatású karizmatikus karmester egyénisége volt. Most halljuk Carl Philipp Emanuel Bach ezdur szonátáját.

Carl Philipp Emanuel Bach Ezdur szonátáját Lackhegyi Imre és Nagy Zsuzsanna adta elő. Gabriel Fauré szinte halála napjáig komponált, tőle a Dolly Suite-et hallgatjuk meg, a tételek. Bölcsődal, Miau, Dolly kertjében, Kitty keringője, gyengétség és spanyol tánc. Tusa Erzsébet és Lantos István zongorázik.

Gabriel Fauré Dolé szüttyét Tusa Erzsébet és Lantos István adta elő. Fauré nem kapcsolódott az új francia iskola irányába, egy nyugodt hagyomány tisztelő ember volt. Az egyik leghíresebb növendéke Maurice Ravel lett. Most Joseph Haydn opus 71-es B-dur kvartettje következik.

A Bankieri énekegyüttes Szabó Dénes vezényletével énekelte Philippe Verdelot zeneművét. A Bankieri egyébként megalakulásától kezdve tudatosan vállalja Kodály Zoltán szellemi örökségét, a munkájukkal szeretnék elérni, hogy a társas éneklésnek ezt a formáját mindenki számára élvezhetővé tegyék. 2 óra van.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertje következik, amelyen Vajda Gergely vezényelt, a felvétel a Zeneakadémián készült 2026. március 24-én. Elsőként Bartók Béla román népi táncai hangzottak el. Bartók harmadik zongora versenyének bemutató szólistája Sándor György így fogalmazott. Bartók nem volt indulatos, soha nem kiabált, nem volt hisztérikus, nagyon jó akaratú és udvarias ember volt, még humora is volt neki. Bartók számára a népdal szeretete azonos volt a nép szeretetével, a táj, a parasztember és a falusi társadalom russzói módon szemlélt egyszerűsége forrást jelentett számára.